0: Nógrádi téren, a Blahalújza téren, a Deák Ferenc téren, az Etele téren, a Kökin, az Őrsvezér terén és a Széll Kálmán téren indult el az új szemléletű feladatkör. Idén áprilistól a Baross térrel és a Boráros térrel bővült a rendszer, szeptembertől pedig a Margit szigettel egészült ki. A Margit sziget Budapest egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb parkja. Itt találhatók a főváros faállományának legöregebb, legértékesebb és botanikai szempontból legegyedibb fajai. Egy épületbe költözött a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kar 3 intézete. A Digitális Egészségtudományi Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képzőközpont és a Mentál Higiéni Intézet egy 9. kerületi Ferenc téri felújított épületben kapott helyet. A korszerűsítéssel a Berger Samu tervei alapján készült épület a műemléki védettséget élvező homlokzatát megőrizve, a környezethez igazodva hallgató és oktatóbarát módon újult meg. Az épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és korszerű infrastruktúrát biztosít az LK képzései és valamennyi intézete számára. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a Rekord 2 vasárnap este 7 órakor kezdődik, és hétfő este 8-ig tart. A pódiumon a színház népszerű művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, mondta a Sláger FM-nek Török Katalin, az Erkel Színház marketing és kommunikációs vezetője.
1: Tavaly hívtuk életre első alkalommal az első musicalek éjszakáját, utána pedig Ember Márk egy fantasztikus rekordkísérletet hajtott végre, 27 órán keresztül színdarabokat olvasott fel, és akkor úgy gondoltuk, hogy most a következő évadot nem is kezdhetnénk másként, csak egy ilyen szuper programmal, amikor is 25 órán keresztül műzikeleket éneklünk majd, lehet jönni, menni, viszont azokat, akik az elejétől a végéig kitartanak, és itt lesznek velünk, őket mindenképpen majd megjutalmazzuk egy kis aprósággal, egy kis Dobban a szívélménnyel. Rengeteg közönségaktivitásra számíthat majd az, aki ellátogat ide. Itt lesz a test belünk a világunkat, de musical sminket is készíthet, origami hajtogatás, vikit boszorkányokat készítünk, és számos más aktivitást, reméljük nagyon sokan eljönnek majd, és fogják szeretni ezt a rendezvényünket is.
0: A látogatók bármikor csatlakozhatnak, és addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hadd mondjam így, hogy régi kedves barátunkat köszöntöm, Rák Bélát itt a folytatásban. Már rég találkoztunk. Igen. Gitárművészről van szó, kedves hallgatóink. Hát meg amit én imádok, népzene, vagy népdalkutató?
2: Népzene.
1: A kettő nem ugyanaz egyébként? Mert a népdalok hát sok azok, akik éneklik
2: is? Így van. A népdalokat azokat elsősorban az okay. éneklik, és okay. a zene az lehet hangszeres is, ugye?
1: De ezt én már meg akartam tőled régen kérdezni, és azért, hogy visszajöttél most, ezt is meg tudom kérdezni. Rengeteg aktualitás van, és tényleg örülök neked, hogy amikor te kutatsz, majd most egyébként ennek lesz kézzelfogható nyoma is, akkor és mondjuk ráakadsz, ha van ilyen, ráakadsz népdalokra is?
2: Igen.
1: Népzenekutna is, akkor azzal mi történik?
2: Akkor felgyűjtöm.
1: Ugyanúgy.
2: Igen, na. Hát mint korábban Kodály Bartók.
1: Jó, azért mondtam, hogy azért nem olyan nagyot nem tévedtem.
2: Nem, teljesen jó.
1: No, és imádom eleve a kutató munkát, az mindig egy ilyen nemesebb tevékenység volt a szememben, mert azért az a melóban. Bele kell bújni ugye búvárként, a mély kereséseket kell a kincsestár mélyén végezni. Na de ez a kincs, amíg eljutsz a kincsestár, erre a folyamatra vagyok kíváncsi.
2: Igen, jót kérdeztél nagyon, ugyanis én is korábban azt hittem, hogy ez a kutatás az egy ilyen nagyon fenkölt valami, de tulajdonképpen ez a néprajz, mondjuk ezt úgy képzeld el, hogy elsősorban kell legyen ott valami kapcsolatod, akihez mész. Tehát most gondold el, hogy itt Magyarországon is elmész mondjuk egy faluba, vagy egy kisvárosba, most melyik házba csöngetsz be?
1: Tehát na,
2: ki,
1: hát ez
2: ki az,
1: na,
2: akit
1: erre vagyok kíváncsi,
2: megkeresel?
1: Hogy hogy csinálod?
2: Aztán utána nyilván a következő lépés az, hogy időpontot egyeztetni, hiszen most ugyanez, egy másik példa, képzeld el, bekopogok hozzád, hogy Andris, gyere, énekelje nekem, de neked most éppen nincs kedved. Tehát te most inkább meccset néznél, vagy elmennél csajózni, vagy valamit csinálnál, de mondjuk aha. pont nem akarnál nekem népdalokat énekelni. Tehát nagyon nehéz az embereket meggyőzni, hogy ő akarjon beszélni, énekelni. Aha. Tehát, hogy itt rengeteg olyan dologról van szó, amiről úgy gondolom, hogy az átlagember nem tud. Tehát velem úgy történt, hogy kaptam Bécsben egy kapcsolatot, ugye Somogyi Attiláról van szó, ő a Burgundi Magyar Népfőiskolának az elnöke, illetve most már a Magyar Népcsoport Tanácsnak is az elnöke, tehát az azt jelenti, hogy az ottani magyar kisebbségnek a parlamenti képviselője, tehát Ausztriában. Uh-huh, uh-huh. Tehát egy komoly pozíciói vannak, és találkoztam vele ott Burgenlandban, Felső Őrött, Obervárdban, és meghívtam őt egy kínai étterembe, na. és akkor ott kezdtünk el beszélgetni, ő meghívott egy eseményre, amire elmentem, ott az nekem annyira nem volt érdekes, már ilyen népzenekutatási uh-huh. szempontból, viszont megismertem embereket, és aztán egy kézről kézre jártam, és akkor utána időpontokat egyeztettünk, és ott is kiderült, hogy ki az, aki értékesebb adatközlő, ki az, aki kevésbé. Én hagytam őket mindenről beszélni. Tehát ugye korábban...
1: Bocsánat, Béla, hogy fogadnak otthon?
2: Igen.
1: Akár?
2: Igen.
1: És akkor ott órákig beszélgettek?
2: Hát egy másfél-két órát. Uh-huh. Van egy hármat, igen. Igen.
1: Tehát ez megvan beszélve, akkor előre a találkozó, nem az, hogy becsöngetsz az utcáról.
2: Igen, megbeszélünk egy találkozót, és akkor vagy az otthonukban, vagy volt egy olyan illető, akinek trafikja volt, akkor ott
1: volt. No, de a kutatás, tehát oké, beszélgetés, de hogy adják át neked a zenét? Eléneklik? Eljátszák?
2: Eléneklik, igen. Hát próbálok konkrétan rákérdezni dolgokra, tehát felkészülve megyek, hogy mi az, amit úgy gondolok, hogy keresek.
1: Aztán gondolkodták, nincsenek náluk.
2: Nincsenek. Aha. És akkor nyilván ott a helyszínen kiderül, hogy én esetleg dolgokat hiába keresek, az ott nincsen. Ezzel szemben esetleg találok olyat, amire nem is számítottam. És ahogy elkezdtem, tehát hogy én hagyom őket beszélni, tehát úgy értve, hogy beszélhetnek arról, hogy átment a tyúk a szomszédba, mindenről, és amikor nagyon elkalandoznak, akkor, próbálom őket visszaterelni, de hagyom, mert oldódnak, ugye kettőnk közt is a kapcsolat egyre bensőségesebb lesz, ha van ott esetleg egy ismerőse, akkor még könnyebb, mert akkor még felszabadultabb lesz az egész. És akkor próbálom őket terelgetni, kérdezem, hogy van-e esetleg itt ilyesmi, vagy valami más, amit keresek. Hát az nincs, aztán kiderül, hogy lehet, hogy van, hogyha mélyebben...
1: De egyébként rögzítesz mindent.
2: Igen, és mindent fölveszek.
1: Aha, de jó.
2: Tehát ugye azt akartam mondani még az előbb, hogy Kodály Bartókiknál nagyon drága volt az anyag. Tehát a fonográf, viaszhenger, nehézkes volt paraszszekére eljutni bárhova. Hát most ezzel szemben már amikor én a 2000-es évek közepén ott Burgenlandban jártam, akkor ugye már hozzáférhető volt azért a minidisk, a videókazetta, szóval minden. És akkor hagytam őket hat beszélni, tehát mit tudom én, 3-4 órákat fölvettem, és akkor abból lehet, hogy 20 perc, ami érdekes.
1: Jó, hát ez ilyen a kutatás része. No, kedves hallgatóink, azért beszélgetünk mi Bélával erről, mert ugye egy Budapesten élő művészről beszélünk, aki hát a nagyvilágot behálózott gyakorlatilag, de itt mindig ide térsz vissza, ez a fő csapásirány, de hogy milyen, és nem véletlenül kezdtünk el erről beszélgetni, hát hiszen egy könyved is hamarosan megjelenik. Hol tart most a folyamat?
2: Igen, hát
1: a munka folyamat.
2: A könyvemet tulajdonképpen megírtam.
1: Te le is adtad?
2: Igen. Tehát kaptam most az NK-tól egy alkotói támogatást is, illetve ha jól tudom, akkor ugye a Burgenlandi Magyar Népfőiskola fogja kérni, és ők is kaptak talán a Batthyány Alapítványtól, tehát ha jó Isten megsegít, akkor november
1: 14-én lesz. Ez idén megjelenik, de jó.
2: Ott Ausztriában a könyvbemutató. Én ezt magyarul is és németül is megírtam. Ez a 2000-es évek közepén egy 2-3 évig általam folytatott gyűjtő munkának az összegzése.
1: Hát nagyon néz, azért mondtam, hogy lesz kézzelfogható bizonyítéka is. Igen. Ennek tervezel Pesten is könyvbemutatót?
2: Próbálunk, igen. Meg szó volt arról is, hogy ott Ausztriában is turnéztatjuk ezt a könyvet. Mm-hmm. Úgy értve, ugye, hogy ott az összes magyar népcsoport, tehát ott Burgenlandban is vannak központok, tehát Dél-Burgenlandban, Közép-Burgenland, Északon, illetve a bécsi magyarok közt is lennének könyvbemutatók.
1: Sokan vannak magyarok egyébként odakint?
2: Hát, hogyha attól függ, hogy nézzük, ugye? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a mostani emberek, akik kint dolgoznak, akkor sokan. De egyébként a Burgenlandban, amikor átcsatolták a területet Ausztriához, akkor ott egy olyan 20-valahány ezer magyar ajkú ember volt, és jelen pillanatban 4-5 ezeren vallják Burgenlandban magukat magyarnak. Ennél nyilván többen értenek ezen a nyelven, ugye? És hát a őshonos magyarokhoz számolják, képzeld, a bécsi magyarokat is, bár nem azokat, akik most a 80-as években mentek ki, meg a 2000-es években, hanem az 1800-as években például az ottani munkások, tehát ugye a több száz éve ott élő bécsi magyaroknak is van egyesülete, úgyhogy egészen sokan, igen.
1: Jó, hát te meg látod, hogy találkozol velük folyamatosan, hiszen jössz-mész. Bírod egyébként az ingázást?
2: Hát most már nem annyira ingázok, tehát most legközelebb novemberben megyek majd ki.
1: Van akkor ezt osztva egészségesen.
2: Most igen, már. Most már.
1: No, de hát van feladatod itt is.
2: Igen.
1: A Magyarországon, illetve a magyar fővárosban is, hogy állsz fellépésekkel?
2: Hát most egész sűrű volt, ugye volt augusztusban is, múlt hét szombaton is Csillag egy napján játszottunk. Holnap játszom a Barabás villában egy kiállítás megnyitón, és szombaton Pilis Maróton a Parti Fecskékben a Mr. Krab nevű zenekarommal lépünk fel.
1: Szuper, akkor van dolog bőven.
2: Van, igen.
1: A tanítás?
2: Tanítok is, igen. És hadd meséljem el, hogy idén fölvettek az ELTE.
1: Ezzel folytattam volna.
2: Ja, akkor...
1: De szívből gratulálok. Köszönöm. Így, hogy mondd el kérlek a hallgatóknak.
2: Igen, tehát fölvettek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktoriskolájának az Európai Etnológia programjába, tehát újra kezdem a PhD-t vagy PhD-t, ahogy ejtjük. Dr. Bali János a témavezetőm, egyébként ő lektorálja a könyvemet is.
1: Na, szuper, nem akárki.
2: Igen, úgyhogy komoly kezekbe került.
1: ennyi idő után is van kedved ezek szerint tanulni? Meg újat?
2: Van, egész felvillanyzott ez az egész.
1: Azt látom, csillog a szemed.
2: Újra kis diák lettem.
1: Ez mit jelent egyébként ilyenkor? Mennyit kell menni előadásokra? Hát,
2: 4 évig tart ez az egész doktori program, 2x2 évre van felosztva, és hát 2 évente 120 kreditet kell elvégezni, az azt jelenti egyébként, hogy 3 tantárgyat kell felvenni a fél évben.
1: Aha. No,
2: és hát publikálni is kell, ugye, tehát különböző hazai, illetve külföldi tudományos lapokban, magyarul, illetve idegen nyelven.
1: Zseniális. Na, de hát az alkotás ilyen szempontban az ugyanúgy megmarad.
2: Igen.
1: Az életedben, csak hát minőségi irányt vesz minden. Biztos, hogy nehezebb lesz.
2: Igen, sűrűbb lett nagyon.
1: De hát élvezed, nem?
2: Látom, igen, hogy... szeretem, igen. Tehát új impulzusok érnek.
1: Egyébként is, hogy beszélgetünk évről évre, azt látom, hogy te azért szereted a kihívásokat. Tehát magad elé is állítasz mindig kihívásokat.
2: Igen.
1: Mesterségesen előállítod.
2: Igen, hát meg ez a doktori dolog, ez olyan volt az életemben, ez volt az egyetlen, amit nem fejeztem be, félbehagytam.
1: De ez így bántott?
2: Igen, nyomasztott. Tehát úgy, nem, a hétköznapokban nem, tehát nincs rá szükségem a doktori titulusra, el lehet boldogulni, tehát se a vásárcsarnokban nem kérték még soha sehol.
1: Világos.
2: De nyomasztott, hogy valamibe belekezdtem, és nem fejeztem be, és remélem, hogy most másodszor ilyen kifutásra Jóisten is megsegít, ad erőt, lehetőséget.
1: Hát megint 4 év, azért az 4 év.
2: Az 4 év. De hát úgy, eddig ráért, akkor most már...
1: Jó, jogos. Jogos. Milyen hangulatúak most az előadások? Az, hogy jobb nem az eltét kérdezem, ja, hanem a te koncertjeidet konkrétan, hogy az, hogy most van egy ilyen izgalommal eltöltött időszak, ez úgy átmegy a színpadon is? Jobb a hangulatod?
2: Nem tudom, valószínűleg igen. Egyébként jó, amit kérdezel, mert ez amikor még ugye tanultam gitározni, ott ugye ez szóba került, hogy mindig az adott pillanatod rányomja. Tehát sosem lesz egyforma az előadás, és mindig, hogyha szomorú vagy, ha csalódtál, ha vidám vagy, ez mind beleépül a játékodba, sosem ugyanúgy adod elő a dolgokat, úgyhogy ez nagyon jó volt a kérdés, úgyhogy valószínűleg igen.
1: De például te a fellépés előtt külön stenkeled magad? Vagy inkább a közönség szokott stenkelni?
2: Hát
1: és ez
2: nem,
1: egy közjáték.
2: Nem, én a fellépés előtt próbálok odafigyelni magamra, tehát megpróbálok mindig felkészültem menni az előadásra, és igen, ez kifejezetten bosszant engem, amikor mondjuk olyan zenekarban játszom, ahol a társaim nem felkészültek, ugyanis az azt jelenti, hogy nem tisztelem a közönséget.
1: Hát meg
2: egymást sem, tehát olyan helyzetbe hozzuk a másikat, hogy váratlan szituációk lehetnek. Tehát én szeretem, hogyha felkészülten megyünk oda, és hát ezen a mostani zenekarommal is azért elég jó, tehát kiváló zenészekkel játszhatok együtt, és felkészültek, úgyhogy a hangulat is jó a zenekaron belül. Hát sajnos ritkán játszunk, tehát úgy értve ritkán, hogy más zenekaroknak van egy évben 60 koncertjük, nekem mondjuk egy évben van 15-20, úgyhogy ezért...
1: Jó, hát majd fog ez fölfelé menni.
2: Az biztos.
1: De én abszolút értem, amit mondasz, és azért enged meg ezeket a kérdéseket, mert nem látunk bele minden nap a főleg egy ilyen zenész életébe, hogy ér hibázni a színpadon nálad?
2: Persze.
1: Zenekari tagoknak?
2: Persze, mindenki. Hát emberek vagyunk, és bármi előfordulhat. Tehát bármikor előfordulhat, tehát amikor az ember legjobban felkészült, akkor is lehet, hogy elkalandozik a gondolata, lehet, hogy szemébe süt a nap, lehet, hogy bármi történik.
1: De millió dolog befolyásolhatja.
2: Igen.
1: Jó, kérdezhetném a diákokat is, akik járnak hozzá, de hát az egy tanulási folyamatot talán jobban meg van engedve, nem?
2: Igen, hát ott mindennapos.
1: Gondoltam.
2: De hát egyébként most így visszatérve előadói tevékenységre, tehát ez olyan dolog, hogy nyilván a közönséget ez nem érdekli, hogy te most előtte összevesztél a szomszéddal, meghalt a macskád, nem tudom, tehát neked rossz kedved van, ő szeretne jól szórakozni, tehát az ember igyekszik a lehető legjobb oldalát mutatni, és ennek dacára előfordulnak rontások, de hát sajnos előfordul.
1: Jó, megértettem. Az alkotási folyamatról mesélj még, például írni szeretsz, ha már könyvekkel kezdtük?
2: Nagyon nehezen kezdem el. Aztán utána, amikor belelendülök, akkor nehezen hagyom abba. Tulajdonképpen szeretek. Tehát, de el vagyok nélküle. Tehát, aha, hogyha nem kell írni, akkor is...
1: Meddig készült ez a könyv?
2: Fú, te ne is kérdezz.
1: Ez évek?
2: Hát ez évtizedek.
1: Azt tudom, hogy az alap felvételeket, azokat, igen, korábban készítetted. Na de, hogy mikor láttad, hogy össze fog állni a háttere, hogy ebből könyv lehet.
2: Hadd kezdjem előről. Tehát
1: kezd az elején, okay.
2: Hogy a 2000, mondjuk 3-tól 6-ig jártam a vidéket, ugye, igen, ott, és gyűjtöttem az anyagot. Tehát az az időszak ezzel ment el. Utána az összegyűjtött anyagot nem tudtam feldolgozni, mert képzeld el, hogy akkor a legmodernebb technológiának számító minidisk, ami ugye CD minőségbe, igen, vett föl, igen, az már úgy elavult, hogy be se került a köztudatba. És ugyanúgy ez a 8 mm-es kazetta, amire fölvettem a videót, na és akkor a számítógéppel nem tudtam átjátszani. És ezzel ugye el is voltam tíz évig, hogy nem megy, és akkor később kaptam a szüleimtől egy digitalizáló kártyát, és a Covid alatt kezdtem el, amikor mindenki be volt zárva, digitalizálni a felvételeimet. Tehát, hogy át tudtam játszani végre számítógépre a videókat.
1: Tehát tényleg el voltál úgy 10 évig, hogy azt hitted, hogy a 3 éves munkád az,
2: igen,
1: az
2: hogy nem veszed. Jutok hozzá, vagy nem tudom, hogy hogyan. És akkor végre sikerült átjátszanom tehát ez ugye 2020-22 között digitalizáltam mindent. Átjátszottam a számítógépre, és akkor kezdtem el meghallgatni a dolgokat, megvágni a videókat, leírni, amiket ott hallottam, felvettem. És amikor már megvolt ez a leírt anyag, akkor meg tulajdonképpen akkor kezdtem el nekiállni, tehát tulajdonképpen ezt a könyvet is már vagy 2 éve írom.
1: Aha. Jó, nem baj, legalább itt lenn most, akkor novemberben megjelenik.
2: De igaz, hogy magyarul is, meg németül is megírtam, tehát azért ez
1: megint... És nem is AI-jal fordítottad?
2: De azért segített,
1: aha,
2: igénybe vettem, igen. De azért, hogy megértem, és azért az is nehéz, tudod, amikor egy másik nyelven kell gondolkodni, ami nem az anyanyelved.
1: Igen, jogos. Idősek azok, akiket annó megkerestél?
2: Hát ennek a könyvnek az a különlegessége, hogy ezek az emberek már nem is élnek.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy ki az, aki még él?
2: Nem élnek.
1: Egyik sem?
2: Egyik sem. Tehát azért érdekes, mert ők voltak az utolsó generáció, akik még beleszülettek ebbe az úgynevezett paraszti kultúrába. Aha. Ugye Ausztriában nem volt kommunizmus, vagy szocializmus, nem tiltották őket vallásilag, nem kényszerítették őket TSZ-be, tehát sok minden dolog ott egyébként archaikusan megmaradt. És én azt gondolom, hogy most már nem is lehetne itt gyűjteni. Ugye olyan erős az asszimiláció, hogy a mostani fiatalok, ha egyáltalán, akkor inkább újra tanulják a nyelvet. Tehát ezt úgy képzeld el, mint mondjuk itt Magyarországon mondjuk a svábok vagy a tótok, hogy volt egyfajta, minden falunak volt egy külön nyelvjárása. Uh-huh. És ők most már hiába tanulnak az iskolában mondjuk németül vagy szlovákul, az már nem az, tehát ők mondjuk már az irodalmi nyelvet tanulják, és nem azt a dialektus, tehát ez már ott elveszett meg.
1: Értem. Hú, hát akkor ez egy nagyon komoly kortörténeti dokumentum.
2: Igen.
1: Egy hiánypótló.
2: Igen, és az utolsó, és egyben egy átfogó valami, tehát azt gondolom egyébként ez egy komoly anyag.
1: Hát egy kuriózum lesz, úgyhogy kedves hallgatóink, aki tényleg érdeklődik-e a műfaj iránt, az nagyon figyelje Béla oldalait. Majd gondolom fogod írni, amikor már nálad, igen, lesz a könyv, mert hát ez akkor tényleg olyan már sehol fel nem lehető,
2: igen,
1: kuriózumokat tartalmaz, ami csak nálad van. De igen, jó, hogy sikerült a szüleidnek, akkor nagy hála a digitalizáló kártyáért, hogy az
2: mindenért, igen,
1: az meglett. Neked volt már könyved?
2: Nem, írásom jelent
1: azt
2: meg.
1: Azt tudom, hogy írtál, az meg volt, de akkor így külön...
2: De saját könyvben még soha nem.
1: Tehát ez minden szempontból egy premier.
2: Igen.
1: Az életedben. Izgatottabb vagy, mint mondjuk egy lemeznél?
2: Sok mindenben igen, mert sok mindennek össze kell állnia. Uh-huh. És macerás, tehát ugye nyomda, mit tudom én, a lektorálás, tehát hogy mindenki időben elkészüljön.
1: Uh-huh. Hát igen, ez egy komoly összjáték.
2: Ugye hát ez a jelenlegi kormány a támogatásokat le is tiltotta egy időre, Tehát ugye az volt az izgalmas az év elején, hogy tudtuk, hogy kapunk támogatást.
1: De csak és hogy mikor?
2: És aztán egyáltalán mikor, vagy egyáltalán megkapjuk el, hogy feloldják ezt. És ott álltunk, hogy lenne könyvkiadás, kaptunk rá támogatást, de nem érkezik meg a pénz. Úgyhogy,
1: na jó, de megvan akkor szerintem.
2: Most úgy néz ki, hogy megvan, igen.
1: Szuper.
2: De hát mindig az a biztos, ami már megvolt.
1: Jogos, jogos. Béla, itt vagyunk már a végén, megint tudod, a szokásos záró frappáns mondatot, hogy jó társaságban repül az idő, de talán most fontosabb időszak van, mint bármikor eddig. Pont a megjelenés miatt ez egy izgalmas időszak az életedben, úgyhogy én olyan örömöt kívánok a könyvvel, amivel te ezt megalkottad, meg amivel most abban az izgalomban vagy. Csillogjon így mindenkinek a szeme, aki megkapja, meg akkor a tiéd is ugyanígy megmarad. A csillogás tényleg élményteli fellépéseket kívánok neked, meg hát a tanításokban is, meg ott az ELTE-n is most a nem könnyű, de nagyon nemes feladatnál kitartást.
2: Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.
1: Nem viccelj, bármikor szívesen látlak vissza, és gyere is majd a műsorba, akár a könyvvel is, úgyhogy Rák Bélát keressék, ahol csak tudják, kedves hallgatóink, az összes közösségi oldalon megtalálják, weboldalon is van?
2: Van weboldalam is, megtalálható vagyok Facebookon, TikTokon.
1: Okay. Rákbéla.hu vagy com?
2: Hú.
1: Jó, oké, okay. Úgy megtalálják. Béla, köszönöm.
2: Én köszönöm.
1: És Bélától most elköszönök, önöktől még nem. Jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Bánkuti András, már rég találkoztunk, de mindig nagy élmény a beszélgetés. Hát főleg, amikor a magyar sajtófotó kiállításról beszélgethetünk. Kurátorként mondhatom?
2: Igen.
1: Ez azért a hazai fotós szakma talán legkiemeltebb és legmegbecsültebb rendezvénye, mondhatom?
2: Én úgy érzem, hogy az. Nagyon sok nagyon jó rendezvénye van a fotográfiának.
1: Tudom.
2: De én úgy érzem, hogy ha azt nézzük, hogy mi minden évben visszatérünk, minden
1: évben... Hát ez a 44.
2: Ez a 44. igen. Nem én kezdtem, a Szalai Zoltán kezdte igazából így a rendszerességet 1982-be.
1: Akkor és minden évben van.
2: És minden évben van. A Covid alatt is megtartottuk, akkor kellett hozzá egy kis trubáj.
1: Igen, speciálisan volt, de akkor is volt.
2: Szabadtéren meg volt, igen.
1: Szóval én azt gondolom, hogy amit mondtam az előbb, ez a Kapa Kortárs Fotográfiai Központban indul szeptember 15-ét és november 8-áig.
2: Igen.
1: Láthatok, de mindig elmondom minden kiállítás időpontjánál itt az éterben, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra.
2: Igen, akkor egy kicsit zsufisabb.
1: Szóval izgalmas megint az összetétel?
2: Nagyon izgalmas az összetétel, annyira izgalmas, hogy... Kicsit zavarba voltam, mert hamar össze kellett rakni a könyvet, még április 12-e előtt,
1: van.
2: Igen, tehát a választások előtt, és úgy nagyon érdekes, hogy mennyire ütnek és jók azok a képek, amik tavaly készültek ezeken a nagy felvonulásokon, tüntetéseken.
1: Volt elég.
2: Volt elég, ebből állt az egész, de voltak hasonló éveink, amikor nem úgy ébredtünk föl a választás után, ahogy most fölébredtünk, és úgy érzem, hogy itt nagyon sok minden tavaly megtörtént, ami idén április 12-én csak egy hab lett a tortán.
1: Mi ebben a műsorban nem politizálunk egyébként,
2: nem is.
1: Itt sem fogunk, igen. csak ennyi kérdésre hagy férjem bele, hogy sajtófotó kiállítás létezhet politika nélkül?
2: Nem.
1: Jó, nem. Gondoltam.
2: Tehát, hogyha belegondolok abba, hogy a világpolitika is ott van nálunk, meg máshol is, tehát egy dokumentarista nagy sajtófotó kiállításon nincs politika nélkül. Hol van belpolitika, hol van külpolitika is, nálunk külpolitika is mindig van, nagyon sok jó fotográfusunk járja a világot, Ukrajnától, az Egyesült Államok. Egyesült Államokban van egy fotográfus, aki kiköltözött több évtizede, és állandóan küld képeket Amerikáról, Amerika belpolitikájáról, kultúrájáról. Úgyhogy most is lesznek ilyen amerikai képeink, meg hát máshol is járnak a fotográfusaink, tehát Moldáviába járt az egyik fotográfus, meg nagyon sok külföldi képünk is van, és a magyar politikának is minden színét bemutatjuk, tehát nem csak a mindenkori győzteseket, hanem általában mindenkori veszteseket is, aha, meg az összes igen. nagyobb történést, ami jellemző volt az előző évre, ezt nekünk be kell mutatni, függetlenül attól, hogy melyik párt csinálta.
1: Uh-huh.

0: mesterséges intelligenciával készült kép, és az, hogy nincs benne semmi hamis, és az illető, hogyha nem közszereplő, és nagyon jellemzően ott van a képen, akkor tud róla, és beleegyezését adta.
1: Tehát nem kérnek hozzá egyébként ilyen beleegyezését?
0: Nem, ha olyan a kép, hogy nagyon kritikus a kép, akkor én néha felszoktam hívni a szerzőt, hogy mi a helyzet, tehát van-e beleegyezés, nincs. Volt már olyan, évekkel ezelőtt egy hajléktalan aludt az aluljáróban, nagyon szép kép volt, és hát felhívtam a szerzőt, aki egy külföldi, egy olasz fiatal ember volt, aki itt fotografált nálunk, és mondta, hogy ezért vállalja a felelősséget, ő ezt a hajléktalan embert több hónapja fényképezi, és tud róla, hogy fényképezte akkor is, úgyhogy fontos, hogy ellenőrizzük is a dolgokat. Világos. Természetesen 100%-ig minden képet így nem ellenőrzünk, de ami egy kicsit véleményesebb, vagy lehet vele probléma, azt igen.
1: Na, ha már az AI szóba került, akkor csak egy kérdés erejéig, hogy hát ön, aki világéletében ezzel foglalkozott, kiszűri szemre, meg tudja mondani, hogy mi az, ami azzal készült?
0: Hát hál' Isten, nekünk nem küldenek be, úgy látom, eddigi ellenőrzéseink alapján ilyeneket. Sokszor észre lehet venni, ha egy profi csinálja, vagy két profi, akkor nehéz észrevenni, mert akkor a fények mindenütt ugyanonnan jönnek, a tónusok mindenütt ugyanolyanok, az emberek arcán nem lehet látni olyan torzulásokat, az egyiket ilyen objektívvel készítették, a másikat olyannal, tehát az AI ezeket nem tudja, ez összerakja, néha a villamost kér valaki, és akkor félig egy busz lesz belőle, mert mindenütt mások a villamosok, buszok, tehát sok minden el lehet bukni, de az igazán profin elkészített dolgoknál ott csak azon lehet lebukni, hogy az ember ránéz, hogy ez nem lehetséges.
1: Világos,
0: és utána néz jobban, és akkor kiderül.
1: Van még pár, hát most a beszélgetésünk köz képest pár nap. Az installálás még nem történt meg?
0: De elkezdődött.
1: Ugye elkezdődött?
0: Elkezdődött. Most a Kapa központból jövök, ami nagyon jó, mert hát az ország, mondhatnám azt, hogy legjobb fotográfiai
1: helye.
0: Ahol ön
1: helye. Alapító, ugye?
0: Nem, a Mai Manónál voltam, voltam alapító, igen. A Kincses Károllyal és a Kolta Magdával, a Kapánál nem, az Kőrösi Orsolya és Burger Barna, akik nevéhez fűződik, és hát egy nagyon jó intézmény, évek óta együtt dolgozunk velük, és ott szoktuk a budapesti nagy kiállítást megcsinálni, mert nagyobb, mint az utazók, mert van egy utazó variációnk is, az általában nagyvárosokban van. Idén az májusban már elindult Pécsett, utána Siófokon, utána Balatonfenyvesen, utána Keszthelyen, utána Győrött, most Mosó-Magyaróváron látható ez a kiállítás.
1: Hú, akkor annyi labdát dob fel nekem, meg az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Más-e ilyen szempontból a vidéki közönség, mint a budapesti? Van-e bármiféle különbség köztük? Értésben?
0: Értésben nincs különbség, annyiban van különbség, hogy Budapesten rengeteg jó fotókiállítás szokott lenni, meg fotográfiai egyébként rendezvény. Is. Igen, egyébként is, és ebbe jövünk be mi is plusz. És itt nagyobb, sokkal nagyobb mindig a választék. Tehát itt a városba szerencsére a kollégáknak és a kurátoroknak nagyon jó a fotográfiai kiállítások minősége, felhozattal a választéka, tehát Budapest igazából egy jó fotó főváros is itt Európában.
1: Most hány teremben lesz a kiállítás?
0: Három terem igazából, amink van, ezek elég nagyok. Hát persze a kurátornak fotó. Mindig, igen, sok, rengeteg a fotó, de a kurátoroknak általában mindig az adott hely az mindig kevés szokott
1: meg
0: lenni.
1: Tudom, főleg,
0: hogy igen, hogy főleg, hogy itt 258 fotográfusnak több mint 6200 képe van kint, tehát, illetve nem kint, hanem annyi jött be, a zsűri zsűrizett, és hát természetesen nagyon jó képek voltak. Mondjuk a tavalyi év elég mozgalmas is volt, tehát vártuk is, hogy volt jó mélkül. Anyagok jöjjenek be, bejöttek szerencsére, és, de ez nagyon sokféle az az anyag, tehát ha az ember azt mondja, hogy van sport,

0: van természet. Tehát ez nagyon szép, nagyon jók a magyar természetfotósok, de világszinten vannak. És ugyanúgy benne van a társadalom ábrázolás, a politika. Rengeteg olyan dolgunk van, ami egyszerűen érdekes, jó kultúrába is a fesztiválok. Tehát a könnyű zenétől a komoly zenéig. Tehát amikor egy Krasznahorkairól ott van egy nagyon jó kép, Cimbal Gyulától. Tehát Kurták Györgyről egy Szilágyi Lenke kép. Szóval nagyon-nagyon jó képek vannak, és hát most történt meg először különben, hogy a két nagydíjat két hölgy nyerte. Tehát Nemek Diana nyerte a MUOSZ nagydíját egy olyan anyaggal, ahol egy kisfiút az édesanyja az intézetből végül kivette, hazavitte, és hát ez a kisfiú egy kicsit sérült, és vele él együtt, és itt nagyon nehéz a fotográfus dolga, mert be kell épülnie a családba, tehát nem szabad, hogy észrevegyék, hogy ott van, hanem csak úgy tud jól fényképezni, hogyha őt már megszokták.
1: Igen.
0: Tehát ez egy iszonyú időigényes, lelkileg, erkölcsileg egy nagyon kemény helyzet. Nagyon szépen megcsinálta Diana ezt az anyagot, és hát a zsűri meg úgy zsűriz nálunk, hogy nem tudja, hogy ki csinálta. Csak lát egy anyagot, mivel a zsűri nagyobbik része angol nyelven beszél, tehát igazából emiatt teljesen intakt az iránt, hogy ki csinálta, nem is tudják, és hál' Isten mindenki megválasztotta, sőt, még a közönségdíjat is, mert csináltunk a honlapunkon egy közönségszavazást, az e-contesttel, és gyakorlatban nagy meglepetésre ugyanezt az anyagot hozták ki. Úgyhogy nagyon örültem neki, hogy vissza van igazolva a zsűri, mert nem jellemző, hogy egy ilyen nehéz témát közönségdíjazzák, mert általában inkább természetfotókat, vagy valami hírességet, vagy valami hasonlót szoktak a közönség soraiban szeretni, de hál' Isten ez volt. A másik meg Meleg Noémi Napsugár volt, aki egy André Kertész nagydíjat nyert, ő több díjat, sok díjat nyert. Ezen kívül is ő a testvére meghalt egy nagyon hülye balesetben, tehát fölmászott egy vonatra, és az áram agyon csapta. És ő 18 éves volt, és végzős gimnazista, és a teljes osztály is teljesen ledöbbent, a család az szintén, és hát ezt dolgozta föl Noémi, és hát képekben. Igen, nehéz volt, igen, képekben, és jó az anyag, az osztályt is követte, az osztály nagyon szépen emlékezett meg többször is a testvéréről, nagyon szerették, és hát a család is, tehát ez egy olyan dolog, ami egy életen át az embert elkíséri, és ezen kívül még Noémi nagyon jó más képeket is csinál, Noémi különben a Telexnek a fotográfusa, Nemek Diana meg igazából egy tanárnő, csak elvégezte a MUOSZ-ba ezt a fotóriporteri tanfolyamot, és baromi jó képeket kezdett el csinálni, és élvezi, és ő nincs főállásban, ő így szabadúszik, mint fotográfus, de mint tanárnő megtanít.
1: Bárki meg tud tanulni fotózni?
0: Bárki egy bizonyos szintig, igen, de ilyen szinten, mint ez a két hölgy, olyan szinten nem.
1: Okay.
0: Ahhoz már kell egy tehetség, tehát nem elég az, hogy tudjam, hogy most milyen a fény, hogy kell exponálni, bár ezt a fényképezőgépek 100%-a ma már elintézi. Itt most már sokkal több a gondolkodás, az emberség, és az, hogy rakom össze utána ezt a sorozatot. Tehát az sem mindegy, hogy milyen képpel kezd, milyennel zár, és általában 10 képet lehet nálunk beadni a sorozatoknál, vannak egyedi kategóriák is, meg sorozatok is, de nem mindig az a jó, ha feltölti az ember 10-re, mert lehet, hogyha berak 3 közepes képet, az a színvonalát a sorozatnak lehúzza. Ha csak 7 kép lenne, lehet, hogy még nyerne is az sorozat.
1: Értem.
0: Tehát nagyon okosan kell ezt megcsinálni.
1: Játszani, igen. Némi kulisszatitkot áruljon el, legyen kedves, már csak azért is, hogy egy picit belelássunk, tehát én értem, hogy nehéz dolga van a zsűrinek, de pontosan hogy történik a kiválasztás? Hát bejön ez az eszméletlen mennyiségű képanyag. És akkor az hogy jut el a zsűriig?
0: Hát úgy jut el a zsűriig, hogy online kell feltölteni a képeket, aha, feltöltik a fotográfusok, az angol-magyar feliratokkal.
1: Igen.
0: És utána az első kört azt mindenki még otthon csinálja.
1: Tehát
0: meg.
1: Online?
0: Online, igen. Uh-huh. Lezsűrizik, és azt körülbelül lefelezik, meghúzzák a határt, és utána még megkérdezik a zsűritagokat, hogy van-e valami olyan nagyon jó kép, ami kimaradna, ami neked speciál annyira kedvenced, mi meg négyen kidobnánk, uh-huh, mert öt tagú a zsűri.
1: Igen.
0: És akkor mindenki visszahozhat még egy vagy két anyagot egy kör erejéig, hogy ne essen ki olyan, uh-huh, esetleg, amiben van valami zseniális, csak a másik négy zsűritag nem érezte ezt a zsenialitást benne, és akkor utána elkezdik megint pontozni a dolgokat, és vitatkoznak a zsűritagok is.
1: Én azt hittem, hogy van ilyen nagy asztal, ahol ott körbeállják, és...
0: Hát ülnek egy asztal mellett, okay, a kapaközpontban, egy nagy kivetítő van,
1: aha, okay,
0: ott ül egy számítógépes csapat, ami uh-huh, bármit elő tud venni, visszamenőleg is, ha uh-huh, kell, és ott vannak a tulajdonképpen ennél a technikai asztalnál a pályázók elérhetőségei, ha valamilyen kérdést fel akar tenni a zsűri a képpel kapcsolatban.
1: És izgalmas.
0: Persze, izgalmas, nagyon izgalmas. És igazából egészen odáig a zsűrizés nyilvános, amíg nem jutunk el odáig, hogy most díjazás lesz. Uh-huh. Addig bennülhet mindenki. Általában a díjnyertesek egy része ott szokott ülni, és ott izgul, aha, és drukkol annak, hogy ő kapja a legjobb pontokat. És utána ki van választva minden kategóriába, 14 kategóriánk van, és kiválasztják őket általában 4-5 anyag szokott díjazásra esélyes lenni, annyira leszűkítik, és utána elkezdenek még jobban vitatkozni, az egy zárt kapu már. És akkor igazából csak mi néhányan tudunk bennmaradni, de mi se tudjuk azt, hogy kinek a képei, uh-huh, csak azt tudjuk, ők se tudják, csak azt látjuk, hogy mi a produktum.
1: Értem.
0: És néha ugyanazon az eseményen ott volt 5-6 jó fotográfus is. És nem mindig az jön ki győztesnek, akit tippelünk.
1: Aha. Ó, mondom még egyszer, csak ismételni tudom magam, hogy ez roppant izgalmas egyébként.
0: Izgalmas.
1: Maga a... Hát ennek a, ugye, aki díjazott, az nyilvánvalóan, gondolom én, de hát inkább erősítse meg, vagy cáfoljon meg, hogy azért ez egy rangot ad a szakmában, ugye?
0: Mindenképpen.
1: Hogy ők a XX, mit tudom én, hányadik sajtófotó kiállításon díjazottak le.
0: Ez egy rangot ad, igen.
1: Tehát ez olyan, mint amikor a színészek Oscar-díjat kapnak?
0: Hát nyilván tulajdonképpen, igen. Hát hasonló, egy picit kisebb.
1: Hát oké, okay, de
0: Magyarországon hát vannak mindenféle más pályázatok is, de ekkora nagy pályázat, meg olyan pályázat, ami ennyi helyen kerül bemutatásra, Budapesten is egy nagyon rangos helyen.
1: Uh-huh. Ez pozícionál.
0: És ez pozícionál, minden évben megjelenik 1992-től egy évkönyvünk, tehát gyakorlatban...
1: Szép, rendkívül vastag évkönyv, igen, egyébként, tehát ebben mindenki benne
0: több
1: van.
0: Mint 300 oldal, nem, ebben csak a jó képek vannak, aha, benne, tehát ebbe bekerülni sem könnyű, a falra hát kerülni sem könnyű, ez is egy rang.
1: Mindegyik rang.
0: És ez elkerül rengeteg olyan embernek a polcára, aki nagyon szereti a fotográfiát, elkerül történészek polcára, vagy egyszerűen fotókedvelő emberek is megveszik, és utólag nagyon érdekes visszanézni. De megvan nekünk tulajdonképpen egy nagyobb archívumunk, a sajtókötőjel foto.hu,
1: igen,
0: oldalon, ahol vissza lehet keresni 2009-ig, uh-huh, a fotográfiákat, akár fotográfus néven, hogy ki mit csinált, és akár úgy, hogy beüti ezt, hogy Szoboszlai Dominik, vagy... Uh-huh. nem tudom, kit mondjak. Azaria mondjuk, Azaria, már egy ilyen rádióban vagyunk. És akkor megtalálják.
1: Na jó, leteszem a könyvet, mert most hajlamos az ember ebbe belefeledkezni. Tehát annyira szép minden, meg nagyon praktikus, oda van írva mindenki, ez meg a születési dátum és a fotósor.
0: Persze, meg hogy hol dolgozik éppen. Minden, igen. Tehát igazából ez egy precíz, visszakereshető, hogy ki hol dolgozott még azt is. Ezek azok tulajdonképpen, és a képek is szerencsére azok.
1: Nagy felelősség ez kurátorként is, gondolom.
0: Óriási felelősség az, hogy magát a kiállítást megcsinálni. Óriási felelősség a könyvet megcsinálni, és utána a vándorkiállítást és a nagy kiállítást a Kapa központban.
1: No, hát sajnos a végén vagyunk, András, a jó társaságban repül az idő, ezt mindig mondom. Egy biztos, szeptember 15 és november 8-a között a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás látogatható és szeretettel várnak.
0: Igen, és hát látható még Mosó-Magyaróváron jelenleg, és 21-től meg Békéscsabán.
1: Na, megyünk mindenhová.
0: Igen.
1: Megnézzük. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Andrástól most elköszönök, önöktől még nem. Folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig majd még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bánkuti Andrásnak és Rák Bélának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Kétnapos ülést tart a parlament jövő héten, megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagjait. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kétnapos ülést tart a parlament jövő héten. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A szavazások után a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzatát csoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén, köztük Budapesten, Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Nógrád vármegyében is továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint mától Győr-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a korlátozást a napokban hullott csapadék miatt. Ahol viszont továbbra sem esett elegendő eső, ott az erdei biomassa szárassága miatt fennáll a tilalom. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet tájékozódni. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben, Nógrádban. Három új eszközt helyeztek üzembe Karancsalján, Karancslapújtőn és Karancskeszi településeken. A fix sebességmérő dobozok néhány napja már működnek, telepítésükre pedig az elmúlt időszakban megszaporodó közlekedési szabálytalanságok miatt volt szükség. A térség belterületi útjain elsősorban a gyorshajtás okoz problémát, de gyakoriak a veszélyes és szabálytalan előzések is. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a pénteki magyar közlönyben jelent meg. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, akkor ne fogyassza el a terméket. Hétfőtől 30-40%-kal csökkennek a Palatinus gyógy- és strandfürdő szezonon kívüli jegyárai. A Margit-szigeti fürdőben a szezonális árazás mellett a medence kínálat is változik. A fedett gyógymedence, valamint a hideg és meleg merülő medence továbbra is működik. Szabadtéren pedig az ülő, tan és úszó medence lesz elérhető. A Margaréta medence szeptember 27-éig marad nyitva. A Budapest vásárcsarnokai ezen a hétvégén ingyenes kulturális programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. A színpadon népszerű dallamok szólnak majd, a fellépőkről Földes Tamás, a Budapest vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
3: A Budapest vásárcsarnokai hétvégén nem csak a vásárcsarnokok kínálatával, hanem igazi kulturális csemegével, változatos zenei programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. Délután a Pécsei Ossó János Zeneiskola fúvoly zenekara, majd ezt követően a Gödöllői Városi Fúvoly zenekar lép színpadra, többek között filmzenékkel, klasszikus dallamokkal, blúzzal és Elton John örökzöld slágereivel. Vasárnap délután szintén 3:30-tól a Dunakanyar együttes, majd 17:30-től az Etűd együttes folytatja a koncertsorozatot. Erkel, Verdi és Bizet klasszikusai mellett felcsendülnek a Karib-tenger kalózai és a Chicago Musical jól ismert dallamai is. Az ingyenes zenei hétvége az országos 4. nyitott piacok napja előeseménye.
2: A hétvégi programokról a Budapest vásárcsarnokai hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 30-án szerda este 18:30-tól a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében egy rendkívül izgalmas program veszi kezdetét, Körkép a flamenkóról. Beyer Balázsal is élő zenével, ez a Világfalu Zenei Szabad Egyetem következő epizódja. A flamenco az úgynevezett andalusz háromszög, Sevilla, Cádiz, és tudják, hogy mi a harmadik nagyon fontos része, annak a szegény negyedeiben született, ahol a cigányság énekelte ki a fájdalmát ezen a mór zsidó spanyol szálakból szőtt zenén keresztül. Veszteség, méltóság, büszkeség egyszerre, egy hangban. Az erre használt szó a duende a belülről feltörő szinte transzcendens erő, amit nem lehet mímelni, csak átélni. Sok félreértés övezi a flamenkót, ezeket a félreértéseket pedig próbáljuk értéssé változtatni. Ennek az estének a végére, szeptember 30-án. Miről énekelnek? Mit kiabál közben a közönség? Miért tapsolják végig? Mi a szerepe a táncnak? Hogyan vált gitáros virtuózitás telepévé? Mi volt a Franco diktatúra szerepe a műfaj nemzetközi diatalútjában? Nos, az mostani vendég és az aktuális vendég Alex Torres, perui gitáros, flamenco zenész lesz, aki persze már Budapesten él, perui születésű, mint mondtam. A szenvedély a flamenco, latin-amerikai és kortárs zenei hatásokkal ötvözi méghozzá ezt a műfajt. A legendás perui zenész Pepe Torres fia jazz tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte, flamencót pedig a spanyolországi Sevillában tanult. A magyar zenei élet aktív szereplőjeként fellépett többek között már a Műpában, az Erkel Színházban és a Sziget Fesztivál színpadain is. Éppen ezért itt az ideje, hogy szeptember 30-án bevegye a Magyar Zeneházát is.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó műszaki vizsgálatra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást a 7. évfolyamos gyerekek számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot kell visszajuttatni az iskolába. Az oltást az iskolaorvos adja be két részletben 6 hónap különbséggel, a megfelelő védettséghez pedig mindkét adag szükséges. Az NNGK szerint a vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust. Az oltást nem kötelező, de fiúk és lányok számára egyaránt elérhető, és fontos szerepe lehet több HPV-hez köthető daganat betegség megelőzésében. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. A 9. kerületi Ferenc téren egy teljes körűen felújított műemléki védettségű épületbe költözött a Digitális Egészségtudomány Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Mentál Higiéné Intézet. A Berger Samu tervei alapján készült környezetébe illeszkedő, hallgató és oktatóbarát épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és modern infrastruktúrát biztosít a kar mindhárom intézménye számára. Az új kampuszon már az idei tanévben közel 600 magyar hallgató kezdhette meg tanulmányait, amivel a kar a Semmelweis Egyetem második legnépszerűbb magyar képzési helyévé vált. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó átfogó műszaki vizsgálatra. A Jánoshegyi építményt februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a falakba szivárgó csapadék jelentősen károsította a mészkő, homokkő és a tégla szerkezeteket, ezért a kilátó megmentéséhez részleges visszabontásra és újjáépítésre lehet szükség. A hegyvidéki önkormányzat lakói arról szavazhattak, hogy a tavalyi költségvetési maradványból biztosítsák-e az előkészítés költségét. Az 1910-ben átadott kilátót évente mintegy 1 millióan keresik fel. Richard Strauss és Bartók Béla műveivel, Keller András vezényletével indítja az új évadot a Concerto Budapest szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémián. A hangverseny darabjait a világ féltésének üzenete köti össze. Elhangzik Strauss Metamorfózisok című gyászzenéje, Bartók kantáta profánája, Fekete Attila és Sebestyén Miklós közreműködésével, a harmadik zongora verseny Várjon Dénes tolmácsolásában, valamint lezárásként a Rózsa Lovag szvittje is. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a rekord 2 vasárnap este 7 órakor kezdődik és hétfő este 8 óráig tart. A pódiumon a színház népszerű művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják majd egymást, a nézők pedig bármikor csatlakozhatnak az ingyenes eseményhez, mondta a Sláger FM-nek Török Katalin, az Erkel Színház marketing és kommunikációs vezetője.
3: Tavaly hívtuk életre első alkalommal az első műzikelek éjszakáját, utána pedig Ember Márk egy fantasztikus rekordkísérletet hajtott végre, 27 órán keresztül színdarabokat olvasott fel, és akkor úgy gondoltuk, hogy most a következő évadot nem is kezdhetnénk másként, csak egy ilyen szuper programmal, amikor is 25 órán keresztül műzikeleket éneklünk, majd lehet jönni, menni, viszont azokat, akik az elejétől a végig kitartanak, és itt lesznek velünk, őket mindenképpen majd megjutalmazzuk egy kis aprósággal, egy kis Dobban a szívélménnyel. Rengeteg közönség aktivitásra számíthat majd az, aki ellátogat ide. Itt lesz a fest belünk a világunkat, de műzikás minket is készíthet. Origami hajtogatás, likid boszorkányokat készítünk, és számos más aktivitás, de még nagyon sokan eljönnek majd, és fogják szeretni ezt a rendezvényünket is.
2: A látogatók bármikor csatlakozhatnak, és addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Gyere ki a rétre.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forint átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a budapesti klasszikus filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
3: Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és

elfelejthetetlen és történelmi művészeti koncepcióra buzdult alkotás, hűvel beszélünk a legmodernebb kép és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kétnapos ülést tart a parlament jövő héten, megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagjait. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kétnapos ülést tart a parlament jövő héten. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A szavazások után a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzatát csoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén, köztük Budapesten, Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Nógrád vármegyében is továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint mától Győr-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a korlátozást a napokban hullott csapadék miatt. Ahol viszont továbbra sem esett elegendő eső, ott az erdei biomassa szárassága miatt fennáll a tilalom. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrofavédelem.hu weboldalakon lehet tájékozódni. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben, Nógrádban. Három új eszközt helyeztek üzembe Karancsalján, Karancslapújtőn és Karancskeszi településeken. A fix sebességmérő dobozok néhány napja már működnek, telepítésükre pedig az elmúlt időszakban megszaporodó közlekedési szabálytalanságok miatt volt szükség. A térség belterületi útjain elsősorban a gyorshajtás okoz problémát, de gyakoriak a veszélyes és szabálytalan előzések is. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a pénteki magyar közlönyben jelent meg. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilo mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogyha valaki ilyet vásárolt, akkor ne fogyassza el a terméket. Hétfőtől 30-40%-kal csökkennek a Palatinus gyógy- és strandfürdő szezonon kívüli jegyárai. A Margit-szigeti fürdőben a szezonális árazás mellett a medence kínálat is változik. A fedett gyógymedence, valamint a hideg és meleg merülő medence továbbra is működik. Szabadtéren pedig az ülő, tan és úszó medence lesz elérhető. A Margaréta medence szeptember 27-éig marad nyitva. A Budapest Vásárcsarnokai ezen a hétvégén ingyenes kulturális programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. A színpadon népszerű dallamok szólnak majd, a fellépőkről Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A Budapest Vásárcsarnokai hétvégén nem csak a vásárcsarnokok kínálatával, hanem igazi kulturális csemegével, változatos zenei programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. Délután a Pécsei Ossó János Zeneiskola fúvoly zenekara, majd ezt követően a Gödöllői Városi Fúvoly zenekar lép színpadra, többek között filmzenékkel, klasszikus dallamokkal, blúzzal és Elton John örökzöld slágereivel. Vasárnap délután szintén 3:30-tól a Dunakanyar együttes, majd 4:30-tól az Etűd együttes folytatja a koncertsorozatot. Erkel, Verdi és Bizé klasszikusai mellett felcsendülnek a Karib-tenger kalózai és a Chicago Musical jól ismert dallamai is. Az ingyenes zenei hétvége az országos 4. nyitott piacok napja előeseménye.
1: A hétvégi programokról a Budapest Vásárcsarnokai hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
3: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdon a Sashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06 30 30 39 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
4: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel. Már is indul a Sláger hétvége itt a Sláger FM-en, és jön a Székrálok mai adása is. A stúdióban Csák Attila, és érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Huligánsz és a Félember Szal már is elsőként tartsanak velem.

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a székreállók mai adását hallgatják. Ortutai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
2: Egy, két, há, és. Ha nem hat meg a hangjel, ha megborzott a csontvelő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhet.

0: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székreállok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Bizony, a rádióban lehet hallani bennünket. Én Hajdú Sztív vagyok, a műsor egyik műsorvezetője, a másik műsorvezetőtársam Ortutai Dóri.
1: Sziasztok!
0: És a két fantasztikus fiatalember, Boldi és Ádi.
2: Sziasztok!
0: Jaj, de jó, hogy eljöttetek! Van egy nagyon-nagyon jó hírem. Ti szoktatok gyűjteni valamit?
3: Igen.
0: Például?
3: Hát ősszelleveleket. Vagy hát ritkán.
1: Igen.
3: Mostanában a Zoviba gyűjtöttem.
1: Matchboxokat például?
3: Most nem szoktam.
0: Focis, nem?
1: Focis kártyát például?
3: Az egy pár ideje.
1: Ugye?
3: Gyűjtöttem, de szerintem még fogok.
1: Fogsz, ugye?
3: Aha.
4: Én csak a kertünkbe eppert és paradicsomot.
0: Azokat begyűjtött. Van egy nagyon jó hírünk a Dórival nektek, hogy most, ha kedvetek van, gyűjthettek olyan matricákat, amit egy Lutra albumban lehet beragasztani, és ez a tiétek. Nektek hoztuk.
3: Köszönjük.
0: Az nagyon jó.
1: Nézd meg, van benne már matrica is, valahol nyisd ki, kérlek. Ki fog esni lehet belőle egy matrica.
0: Ott van, na nézzük meg, képzeljétek, olyan matricát.
3: Ez új.
0: Hát vadonatúj, ez most fog megjelenni, most jelent meg pontosabban.
1: Most jelent meg a Lidl áruházban.
3: Lutra.
1: De ti külön kaptatok, külön kiadást, külön példányt, és ott vannak benne a matricák. És azokat kell beleragasztani, majd megkeressük, hogy az adott szám alatt milyen állat található, és akkor most megnézzük közösen, hogy mit rejtenek azok a kis matricák.
3: Mit kaptál?
0: Ádi, neked milyen állataid vannak?
4: Még nézem.
1: Nyugodtan tép.
0: Aha. Boldi, te láttad már az állataidat? Mi a matricán rajta van?
3: Igen. Nekem van egy papagájom, cápám. Ez mi?
0: Nincs a hátuljára ráírva?
3: Nincs. Védett állatok a föld körül. Lútra.
0: Dóri.
3: Ez ilyen hajóféle.
0: Hajóféle? De hát a hajó az milyen védett állat?
3: Hát nem tudom, de ez itt.
0: Szerintem ez azt jelenti, amikor nincs állat rajta, most jöttem rá, mert volt már olyan, hogy találtam, hogy egy műanyag palack van rajta, hogy meg kell óvni ez a mezőgazdaságot.
3: Ez tény, benne van a nevében, hogy védett.
4: Nálam
0: védett.
4: Nálam nincs rajta, vagyis rajta van, de a képen nincs rajta állat, csak egy emberek.
0: Akkor mi?
3: Ádi, mi van neked?
4: Darázs,
1: ez védett állat a föld körül, igen.
4: Egy darázs, egy majom.
1: Igen. Fordítsd meg, Ádi, nézd, és olvasd el, hogy mi van mögött, mi van ráírva.
3: De nincs odaírva.
1: Nincs?
3: Nincs.
0: Akkor lehet, hogy úgy kell, hogy az albumot kinyitod.
3: Tényleg, és ott mutatja benne.
0: Igen, hogy mi a szám.
3: Oké. És tényleg.
1: Keresd ki a szám alapján, nézd meg, Ádika, hogy mi van a anyagszám.
3: Ezt tudj gyűjteni fogom. Én a kettő Garfieldos albumot is gyűjtöttem. És mindegyiket kigyűjtöttem eddig.
0: Akkor nézd meg a 86-os számot.
3: De ez Ádi, ezt neked adom, mert kettő van, egy papagáj.
0: Egy papagáj, már le is veszed azt?
1: Majd cserélhetted.
3: Mert félek, hogy el fogom
1: tudni. Na, mi van odaírva?
0: Szerintem ez legyen nálad, és majd elcseréled az
3: álmival. Nem, mert ezt nyitottam már egy papagáj.
4: Egy gorilla és egy darázs, meg...
3: Ádi, majd cserélhetünk amúgy.
0: És hogy cseréltek?
3: Hogyha neki nincs meg, és nekem már megvolt, és kettőbe van, akkor odaadom neki.
4: Boldi, nézd.
3: 80-hányos?
0: 86-os.
4: Boldi, nézd a számomat.
1: Nézd a számát.
4: A szám.
0: A 67. Na, azt mondja, a 86-os, és oda mit ír? Ezt fölolvasod? Boldi, olvasd föl.
3: Az óceánok túlhalász szása azt jelenti, hogy az emberek több halat fognak, mint amennyi természetes halállományának. Több, mint egy harmada túlhalászott.
4: Az enyém az elefánt madár.
0: Na és az elefánt madár. Hát az elefánt hogy lehet madár?
3: Hát csak az kettő van odaírva.
0: Ja, kettő neve van, hogy elefánt madár.
1: Elefánt
0: és
1: madár.
0: Oda mi van az elefánt madárra írva?
1: Mi van odaírva? Olvasd el.
4: Méretekkel rendelkezte, magassága elérte a 3 méter, súlya az 500 kilogrammot, tojásai pedig a 10 kilogrammot is meghaladták. És nagyobbak voltak, mint bármely más a madár világban. Ismert tojás ma már csak folyillis csontvázak és tojás darabok maradtak fenn ebből az óriási madárból, amelyek a föld térén.
0: Nagyon jó! Hát mi már beragasztottuk az elsőt.
2: Mindjárt folytatódik a székreállók majadásait a Sláger hétvégében. Tartsanak velem, jó reggelt!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székreállók mai adását hallgatják. Ortodai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Most jön a cápa az...
2: De ne, ezt majd otthon ragasztjuk be, jó?
3: Akkor mi is most
2: egyet ragasztatok. Ide visszateszem. A madaraknak is körmük van?
1: Van, csak azt nem lehet levágni.
2: Miért?
1: Nem tudom. Vagy hát a házi állatokat.
3: Megvan az első.
2: Jaj, de jó. Na jól van, jó gyűjtögetést kívánunk nektek.
1: Köszönjük.
2: Örültek az ajándéknak?
1: Igen. Nagyon.
2: Nagyon, nagyon. Én is be fogok szerezni egyet. Tudjátok, hogy itt a Székreállókban általában egy hírrel szoktunk kezdeni. Most is egy hír lesz, de egy olyan színes hír, ami az állatvilághoz, a természethez fog kötődni. Boldi, benne vagy, hogy jöjjön egy ilyen hír a Dóritól?
1: Persze.
4: A farkas az európai ember szemében a félelmek egyik legősibb megtestesítője. Alakja köré az évezredek során a rettegés, a hatalom és a mágia sűrű szövete fonódott. Már a neve is súlyos teher, hiszen a magyar népnyelvben, ahogy számos más kultúrában is, névtabu övezi. Annyit tudunk róla, hogy farka van, de nem mondjuk ki a nevét. Ordasszavunk szintén csak részinformációval szolgál, hiszen az állat színét jelöli. Miért nem hívták őseink a nevén? Természetesen azért, nehogy megjelenjen, hiszen van az a mondás, hogy farkast emlegetnek, a kert alatt kullog. Ez a titokzatos ragadozó egyszerre testesíti meg a kitartást, az erőt és a szabad életet, miközben a keresztény szimbolikában a hitványság, a kapzsiság és az ördögi családság kötődik hozzá. Hát miért félünk mi bizonyos állatoktól?
2: Tényleg, de miért félünk a farkastól?
1: Mert nagyon tud harapni.
5: Meg
1: veszélyes állat.
5: Gyors is.
3: Igaz.
2: Uh-huh. Hogy
1: és ijesztő.
2: Igen, de hát állítólag a farkasból lett háziasítva a kutya, az meg nem ijesztő.
1: Hogy de ez... tényleg amúgy. De
5: igen.
1: A kutya is tud azért.
2: Milyen környezetben él a farkas?
5: Ez...
4: Hát, hogy sokan vannak, vagy erdőben, hol élnek, hogy élnek? Mit tudunk a farkasokról?
1: Hát erdőben élnek.
2: Erdőben? Egy,
1: ja. De van, amelyik az északi sarkon is él.
2: Igen? Igen. De az ilyen fehér színű? Igen.
1: Hát olyasmi, aha. Ja, igen, tényleg a...
2: Tehát a jeges
1: a könyv. A jeges medve.
2: Igen, az is ott él, az igen, északi sarkon.
1: Igen, csak az nem farkas.
2: Jó, hát nem farkas, de lehet, hogy van olyan jeges medve.
1: Az Ádi mondta, hogy az anyukájának a kedvenc állata az a hófarkas, vagy mi az?
5: Uh-huh. Mi?
2: Hófarkas. Van olyan hópárduc, nem?
1: Aha. De azt mondtad, hogy ilyen fehéres a kedvence az anyukának, hogy nem te mondtad?
2: Lehet, hogy fehér farkas.
1: Igen, van fehér olyan farkas, csak valami másik neve van szerintem.
2: Doktor fehér farkas. Jó, figyeljetek, egyedül szokott bolyongani egy farkas, vagy van csapata, akivel falkája,
5: hát,
2: akivel jár?
5: Néha van csapata, vagy néha, amikor élelmet keres, akkor
1: ja,
5: szerintem
1: így van
5: egyedül.
1: Itt a hold felé, és akkor jönnek a többiek.
2: Az a jel, hogy a hold felé ordítok egyet?
1: Igen, mi? És akkor így csatlakozik a másokkal, és kommunikál.
2: Kommunikálnak. Milyen hangja van egy farkasnak? Hogy hívja a másikat, a csapatát, a falkát? Megborzongtam, ez olyan. Nem jönnek a farkasok? Itt nézem a...
3: Hetedik emeletet.
2: Azt kell megnyomni.
1: Akkor megyünk?
2: Nem kell, nem jönnek a farkasok.
3: Nem jön senki.
2: Nem, hát ide nem jön. Akkor megyünk, de édes vagy. Nem jön.
1: Itt nincsen erdő, ott van az távol.
2: Az ott fönt van, de hát Magyarországon nem is nagyon élnek farkasok.
1: De, hogy is nem.
2: Hol?
1: Hát élnek, szerintem.
2: Élnek? De...
1: Szerintem.
2: Jó, hát figyelj, hát lehet, hogy te jobban tudod.
1: Én... De szerintem... Lehet, hogy hallottam már róla. És azt mondta az osztálytársam anyukája, hogy olvasta a hírekben, hogy egy krokodil volt egy tóba.
2: Nem már.
1: Nem.
2: De a krokodil az tóban él?
1: Lehet.
2: De milyen tóban?
5: Hát, ilyen, amilyen...
2: Mocsaras.
5: Nem annyira, igen, ilyen mocsarasban.
1: Igen, de abban lakik a víziló is.
2: Uh-huh. Együtt laknak?
1: Hát, olyasmi.
2: Akkor kicsit a víziló meg a krokodil olyan, mint anyukám meg apukám.
1: Hát,
2: hogy együtt laknak egy házban.
1: De szerintem a víziló az sokkal erősebb, mint a...
2: Krokodil?
1: Aha.
3: Hát, azt nem...
1: Azért, mert sokkal nagyobb a szája, és nagyobbat tud harapni.
3: Jó, de ha a krokodil elkapja azonnal a vízilónak mondjuk a
4: száját, akkor tök mindegy, mekkora szája van a vízilónak, nem?
1: Amúgy ez tényleg igaz, csak nem lehet ebből a szempontból mondani, igen, hogy melyik a erősebb, mert egyébként mind a kettő nagyon erős,
4: igen,
1: csak a víziló az nyugodtabb.
2: Igen. Igen. Nyugodtabbnak tűnik.
4: Igen.
2: Szerinted verekednek, összeverekedhetnek a vízilóvak a...
1: Hát, ezt nem nagyon lehet megtudni. Ádi?
5: Hát, azért el lehet képzelni, de... azért nem annyira.
2: Nehéz. Szerintem mind a kettő...
1: De hogyha összetalálkoznak, mind a kettő szeretné a húsot.
2: Igen? Húsevő mind a kettő, a víziló
1: szerintem
2: is?
1: Szerintem igen. Tehát, hogy
5: szerintem a...
1: ebből a szempontból.
5: Szerintem a víziló az igen, de szerintem a krokodil az nem.
1: De úgyis nem, az mindent akar.
2: Az embert is meg tudja enni?
1: Persze, egy harapással.
4: És egy pöttyös labdát?
1: Azt is, azt kipukasztja.
4: Oh.
5: Bár mondjuk a krokodilnak kisebb a szája, mert az...
1: Amúgy tényleg, az, ilyen, az csak ekkorája, vagy ekkorája...
5: Nem, mert az ugye a ilyen hosszú, de ilyen, ilyen sovány, de a víziló az meg ilyen nagy, ilyen...
1: Igen, és a krokodil az kb. Ennyit tud, és a... mi az víziló? Az ekkorát.
2: Az olyan nagyra nyitja ki.
1: Hát, a... ja.
2: Akkor, hogyha mondjuk a víziló orvoshoz megy, és be van gyulladva a torka, akkor az orvos mondja neki, hogy mondd azt, hogy á, és akkor láthatja.
1: És akkor bekapja, csak ez csak egy csali.
2: Ez csak egy csali volt.
0: Mindjárt folytatódik a székreállók majadása itt a Sláger hétvégében. Tartsanak velem, jó reggelt!

0: A mai nap folyamán Veszprém környékén süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősebben felhős. Olykor gyakran borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, ami jó hír. Most nagyjából 8 és 16 fokot mérhetünk majd, délután pedig 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdonasashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között a rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most! Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Székrálok mai adását hallgatják Ortodai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Te szeretnéd akkorára nyitni a szádat, mint egy víziló?
2: Na.
3: Igen.
2: Mert akkor bármilyen nagyon nagy étel beleférne.
4: Egy nagy kerek pizza azonnal lefutna.
1: Láttatok már az interneten olyan állatos videót, amiről nem bírod elképzelni, hogy ilyen létezik?
2: Én tudom, én már láttam. Miért nem hoztam be a kárfélos könyvem? A kékben volt az a nem medve, hanem ilyen olyan, mint a Stranger Things-ben, ilyen kerek szájú, csak nincsen szeme, és azt csak horoszkóppal lehet megnézni.
1: Csiga?
2: Nem.
4: Horoszkóppal?
2: Igen.
4: Hogy tudsz
3: megnézni? Mert annyira pici.
2: Hát ja, nem, nagyon nagy, csak ne. Azt hallottam, hogy több mint 100 évre el tud bújni.
4: Mikroszkóppal.
2: Oh. Ja, igen, mindig összekeverem.
1: A horoszkópot
4: a mikroszkóppal. Nem baj.
2: De hasonló, de...
4: Abszolút igazad van.
2: Igen, és akkor...

0: mikroszkópikus nagyságú lennél, akkor mivel töltenéd a napodat?
1: Ha ilyen picike lennél, ilyen aprócska.
2: Hát akkor inkább gyűjtenék élelmet, mert ugye ilyen pici a hasa.
3: És olyan ekkora legyen.
2: De azért, hogy...
3: most legyen, tudod, a csiga így jön. Túl megeszi a társait aztán.
2: Hát jó, hát igen, de nincs olyan pici étel, tehát hogy azért keresnék, de nincs olyan pici.
3: Rovarokat kell enni a csigának.
0: Tényleg. Tud magának főzni egy csiga? Mondjuk tud enni csiga levest?
3: Nem.
1: Tejbe grízt.
3: Azt tuti nem.
2: Csigatészta.
0: Csigatészta.
3: Ja.
0: De mit teszik egyébként egy csiga?
3: Rovarokat.
2: Igen.
0: Rovarokat?
3: Igen, én ezt tudom.
0: Meg füvet is eszik? Vagy az...
2: hasonlókat.
0: Miért nyál az, úgy, amikor láttatok már csigát, hogy megy az úton, és akkor egy ilyen nyálcsík van mögötte?
3: Az ismerősöm, vagyis hát a barátom.
0: Nem a barátod anyukája?
3: Nem a barátnőm, így megfogta a csigát a hátát, és akkor így bepisílt. Igen!
0: Azt a minden.
3: Mert nagyon fél, mint az ember is.
0: Igen.
3: Már néha...
0: Amikor természetvédelemről beszélünk, akkor mit jelent az, hogy meg kell védeni a természetet? Kitől?
3: Azért, mert hogyha túl sokat szemetelünk erdőkben, akkor el is pusztulhat a föld.
0: Igen. És akkor te mit teszel, Ádi, hogy ne legyen sok szemét?
3: Hát felszedjük őket.
2: Igen, és elvisszük.
3: A kukába.
0: Az mit jelent, hogy szelektíve gyűjteni?
3: Az a szemét. Hát. Mint ahogy otthon is szemetelünk, nem szabad szemetelni, mert már eleve az autók is, meg az autófüst, meg az autóolaj, meg a ház is mérgezi.
0: Mi a ház is mérgezi?
3: A ház is.
1: Hát ahogy persze a kéményből, ahogy jön ki a füst.
3: De nem csak az, hanem hogy épületet is csinálnak, több épületet.
0: Ja. Tehát akkor legszívesebben, hogy megóvjuk a környezetünket, nem házba kéne laknunk?
3: Hát, de csak az a gond, az egy gond vele van, hogy itt, mint ebben az épületben is vagyunk, ez már maga régebben, amikor Jézus megteremtette a földet, minden csupa zöld volt.
0: Nem lehet, hogy csak egy...
3: Szegény fákat kinyírták azért, hogy építsenek épületeket. Nyilvánvaló, muszáj építeni épületeket, hogy több életet is felkeltsünk. Csak az a gond, hogy a földet nem keltjük életlen. És sokkal jobban sebezzük.
2: Meg a fák adják a levegőt is.
0: Igen,
3: meg a virágok.
0: Meg a virágok.
2: Mert beszívják azt a levegőt, amit mi kifújunk, és azt szívják.
0: Ők szívják be?
2: Igen, amit mi kiszívjuk, és...
1: Értjük, igen. Tehát ez egy körforgás.
2: Igen.
0: Olyan érdekes, amit mondtál, hogy Jézus mikor megteremtette, hogy minden zöld volt, akkor ezek szerint csak zöld ceruzája volt?
3: Nem, csak úgy értem, hogy nem minden zöld volt, hát hogy voltak színek is.
0: Ja,
3: csak
0: volt szín.
3: Úgy értem, mindenhol, amit most látsz, itt ezeket az épületeket, azok helyén szép kis fák voltak. Meg virágok, tiszta, csupa erdő. És semmi más nem volt az erdőn kívül.
0: És víz volt?
3: Víz, persze, hogy volt. Amikor Ádámt és Évát megteremtette, mindent lett.
0: Minden volt?
1: Alma is volt.
3: Igen, az is volt. Minden étel, vagy hát nem minden étel, akkor még nem tudtak semmit az emberek erről.
2: Minden szép, ami zöld, ami még nem ilyen modell technológia.
3: Szinte az egész világ csak gönyörű zöld volt, és
0: kék.
3: Fű. Meg a kék.
4: Mindjárt folytatódik a Székre Állok mai adása itt a Sláger hétvégében. Tartsunk!

0: Ez a Sláger FM, jó reggelt kívánok mindenkinek, a székreállók mai adását hallgatják, Ortodai Dórival és Hajdú Steve-vel, valamint ma reggeli vendégeikkel.
1: Azt mondtad, hogy mikor megteremtette Ádámot meg Évát, ők nem a paradicsomba éltek?
2: De
3: hát nem,
2: nekem rémlik valami.
1: Vagy az volt, hogy ők a paradicsomban élnek. Hogy lehet egy paradicsomban élni?
2: De úgy paradicsom, hogy ez egy mondás. Hogy aha, igen, ez hogy nagyon, hogy nagyon jó életük van.
3: Igen, nagyon jó életük volt.
4: Tehát nem a zöldség vagy a zöldségben éltek, ne úgy képzeljük.
2: Hanem, hogy nagyon jó életük
4: paradicsom
2: volt.
4: Paradicsom
3: boldogság. Igen, jó életük volt. Ők voltak a testvérek, vagy hát igen, a testvérek, és akkor... Igen, és akkor...
4: Hát testvérek éppen nem voltak.
2: Voltak testvérek, de azért ismert.
1: Feleségek voltak.
4: Jóban voltak. Aha. És paradicsomi boldogságban éltek.
3: Igen.
1: Hogyha te valahol élhetnél, és nem paradicsom, akkor mibe szeretnél élni? TV-paprikába? Hát tölteni való paprika. Vagy mibe élnél?
3: Hogyha nem paradicsomba, akkor eperbe.
1: Eperbe?
4: Igen.
1: Az nagyon jó, és akkor belülről lennéd?
3: De szerintem, hogyha nem eperben, akkor valami mást kéne kitalálni.
4: Én barackban élnék.
1: De jó. Akkor te kukac vagy.
4: Nem.
2: Én cseresznyébe.
1: Én
3: meg káposztában.
1: Júj, káposzta lepke. Van olyan, hogy káposzta lepke.
4: Miben, Ádi, miben élnél?
1: Boldogságban.
3: Valami nagyba, ahova be vagy zárva.
2: Olyan jó, nagy, és...
4: Elférsz benne.
2: Igen.
3: Hát most a házban lakunk, szóval én, hogyha nem lenne ház, akkor szerintem ugyanabban, mint a káposztában.
2: Hát mondjuk akkor, ha ugye...
3: De nem. Akkor jó meleg takaró van meg.
2: Hát ha nem házba és nem gyümölcsbe, akkor barlangba.
1: Jaj, de jó. Hát meddig eljutottunk, nem attól az apró hírig, amit a Dóri felolvasott. Egyébként most is fel fog olvasni. Nem egy hírt, hanem egy kvízhez kapcsolódó dolgot. De nem olyan kvíz lesz, amit szoktunk játszani, hanem nagyon figyeljetek, mert ami Dóri fölolvas, az egy állítás. És a fölolvasott részben már benne van... Nem matek, abban már benne van a megfejtés, úgyhogy nagyon-nagyon figyelmesen hallgassátok, koncentráljatok a szövegre.
4: Kék ízérzékelő receptorai részben a lábukban találhatók. Amikor egy levélre leszállnak, meg tudják állapítani, hogy alkalmas-e a petézésre. Melyik testrészükkel is érzékelik az ízeket a lepkék?
3: A lábukkal.
1: Hát persze, hogy a lábukkal.
3: Ja, tényleg, most már értem.
1: Érted? Tehát, hogy leszáll a lepke.
3: És igen, leszáll. Igen, és igen,
1: a lábával. Igen. És oda petézik. Ti igen. Szoktatok petézni?
3: Az mit is jelent?
2: Hogy odarakja a tojásait.
1: A tojásait odarakja.
3: Igen, tényleg.
1: Hogy lehet, hogy egy lepke is tojással szaporodik?
3: Egy lepke?
1: Hát, hogy ilyen kis petéke, tehát az olyan, mint egy kis tojás.
3: Igen. Ezt tudom. De másból is lehet lepke. Nem csak lepke a lepkéből.
2: Hanem a kukacból.
1: A hernyóból.
3: Igen. Elbújja a falevélbe egy pár
2: napra.
3: Nem. Pár hétig.
1: Igen.
3: Aztán, ami után már úgy érezte, hogy pillangó lett, akkor kiszáll és elmegy.
1: Nem bebábozódik?
2: De.
1: Van valami ilyen szó, igen, hogy bebábozódtam. Igen. Kimondjuk együtt?
5: Bebábozódtam.
1: Dóri, a következő állítást figyeljünk nagyon megint az állításra.
4: Az elefántok örömmel üdvözlik egymást. Ormányukkal megérintik a másikat, halk morajló hangokat adnak ki, és még hosszú idő után is felismerik régi társaikat. Mivel üdvözlik gyakran egymást az elefántok?
3: Úgyhogy az ormányukkal megérintgették.
1: Igen.
3: Egymást.
4: Igen.
1: Furcsa lenne, hogy mi az ormányunkkal köszönnénk egymásnak?
3: Nincs is ormányunk.
1: Hát az orrunkkal.
3: Hát de az orrunkat nem tudjuk nagyon mozgatni, csak így.
4: De nem úgy, hanem a találkozunk, így össze kellene érintenünk, és így.
3: Ja.
1: Mint hogy a mikrofonnak így érintsd.
4: Sziasztok.
3: Ezt apával úgy hívjuk, meg anyával, hogy Nóni.
1: Ha nagy ormányotok lenne, akkor már elefántok lennétek?
3: Hát, ja. Végül is.
2: Meg ha nagyok lennénk.
3: Ne.
1: Szeretnétek elefántok lenni?
2: Nem.
1: Mert nagy füle van.
2: Bár akkor, hát, ha nagy füle van, akkor jól is hal.
1: Bizony.
3: Ja.
2: De orrukkal nem csak így köszönnek, hanem fel is szívnak dolgokat.
3: Ja, meg mint az Ótropulisban így a elefántok az ormányokkal tekerik fel a fagyit a évben. És akkor mondja a Hobbs, hogy ez nem igényes, hanem hogy kézzel kéne oda rakni.
1: Jaj, meg fogom nézni, és azt ajánlom, hogy mindenki.
3: De az első rész, ne felejtsd.
1: Az első rész mindenki nézze, meg ugyanúgy, ahogy hallgasson minket is, itt a Sláger FM-en a mi kis podcast és rádió műsorunkat, aminek a címe Székre állok. Én Hajdú Steve voltam a műsor egyik műsorvezetője, másik műsorvezető társam nem más volt, mint...
4: Ortutai Dóri.
1: Köszönöm szépen, Dóri, hogy bemondtad, és itt volt a két fantasztikus természetvédő és állatrajongó, zárójelben mondom, foci rajongó is, Boldi és Ádi.

0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: Ez volt a Székrálók mai adása, itt a Sláger hétvégében a műsort visszahallgathatják teljes hosszában a YouTube csatornánkon. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó reggelt!

0: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
3: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár, az én hősöm.
3: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Ihaz! Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
3: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
2: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
3: Na jó, takar.
2: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint 19 megyében csaknem 132 kilométeren már befejeződtek a munkálatok, további 5 kilométeren pedig még zajlanak az utolsó munkák. Újabb közel 28 kilométernyi útszakasz felújításának előkészítése is folyamatban van. Az országos közúthálózaton idén összesen csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékútvonalon végeztek teljes körű rekonstrukciót. A Magyar Közút saját munkáival együtt több mint 700 kilométeren javulhatnak az utazási körülmények. Szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot is bemutatnak. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss rangsora szerint. A kutatásban 761 európai nagyvárost vizsgáltak a levegőminőség szempontjából, és a magyar városok közül Sopron végzett a legelőkelőbb helyen, a 278. pozícióban. Veszprém a 425. lett, így a második legkevésbé szennyezett magyar nagyváros, még Győr a harmadik helyet szerezte meg. A lista végén a magyar városok közül Miskolc, Budapest és Debrecen áll. A vizsgálat szerint Magyarországon továbbra is a finom részecskék, a nitrogénoxidok és nyáron az ózon okozza a legnagyobb problémát. Bár a hazai levegőminőség javult az elmúlt években, még mindig elmarad a WHO egészségügyi ajánlásaitól. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak, közölte az Erzsébet alapítvány. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak. A diákok teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek. Emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi járműpark, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Kiegyensúlyozott főszezon zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 ezer utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is. Az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 ezret értékesítettek. Javultak a vízbefulladási statisztikák a Balatonon, de az alacsony vízállás új veszélyeket rejt. A 90-es évek elején még évente közel 50-en fulladtak a tóba, a 2020-as évek elejére ez a szám 10 körülire csökkent. Idén az első 8 hónapban a vízirendőrök 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a vízből. A mentések mintegy 31%-át a szápot használók miatt kellett végrehajtani. A rendőrség szerint a nyár végén 40 cm körülire csökkent a vízszint, emiatt a fürdőzők egyre beljebb gázolnak a vízben, ahol hirtelen mélyülő mederárkok, úgynevezett marásvonalak okozhatnak számukra veszélyt. Az idei év első 8 hónapjában 6-an vesztették életüket a Balatonban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips, www.rigips.hu.
2: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdonasas-hegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáki Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé, úgyhogy tartsanak velem, itt van elsőként Csáki Dá és Bonaboy közöse. Jó reggelt!

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és Amfifesttel várnak mindenkit a Kolosi téren, ezen a hétvégén. Az Amfifest keretében a római kori hagyományokat idéző programok várják a látogatókat a Kolosi téren, tehát ezen a hétvégén. Fegyver és mesterség bemutatók, kézműves foglalkozások és színházi előadások is szerepelnek a programban, úgyhogy az érdeklődők betekintést nyerhetnek a római kori életformába, mindezt a Kolosi téren ezen a hétvégén, tehát amelyhez jó szórakozást kívánok és jó kikapcsolódást. A Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek. Változatosan Biggie és a Jóvi Again. Ez jön már is az ébredés mellé most nálunk. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, a stúdióban Csáky Attila. Nem sokára 7:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd hozom a Hertz és a Purple Disco Machine közösét. A DJ producer Purple Disco Machine-t azt gondolom nem kell senkinek sem bemutatni, számtalan nagy slágert köszönhetünk már neki, és többször is járt itt Magyarországon, méghozzá a Balaton partján egy nyári fesztiválon. A Wonderful Life mindjárt szól teljes hosszában majd itt a slágeren. A mai nap folyamán Veszprém környékén süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősebben felhős, olykor gyakran borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, ami jó hír. Most nagyjából 8 és 16 fokot mérhetünk majd, délután pedig 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdon a Sashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezettek a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06 30 30 30 95 8, ez pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 8 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, de a következő órában is együtt rádiózhatunk, úgyhogy számítok önökre a következő órában is. A Follow the Flow és a tőlem ne pedig már is jön az órazárásaként. Jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
2: Hőhullám,
3: hangulatingadozás,
2: éjszakai izzadás,
3: alvászavar,
2: hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük!
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: Veszprémben kezdi meg országjárását Magyar Péter. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. Megtartották a Pannon Egyetem tanévnyitóját. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Miniszterelnöki országjárásba kezd Magyar Péter, szombaton Veszprém az első állomás. A miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy kormányfőként újra útnak indul. A bejegyzés szerint az újabb országjárás szeptember 12-én szombaton 16 órakor veszi kezdetét a Veszprémi megyeház téren. A bejelentés előzménye, hogy a miniszterelnök a napokban arról beszélt, a kormány elkezdi megvalósítani a vidékkel kapcsolatos választási ígéreteit, és elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. A kormányfő akkor úgy fogalmazott, hogy az új vidékpolitika célja a falu és a városok lakói közötti megosztás megszüntetése, hangsúlyozva, hogy Budapest nem ellensége a vidéknek. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. 3 év alatt a veszprémi mindennapok részévé vált a V-Bike közösségi kerékpárrendszer, amely jelenleg 19 állomással és 146 elektromos rásegítésű biciklivel működik. Idén júliusban több mint 6000-szer béreltek kerékpárt, a nyári időszakban pedig a napi bérlések száma átlagosan meghaladta a 100-at, a legforgalmasabb napokon pedig a 200-at is. A legnépszerűbb útvonal a vasútállomás és a belváros között van, de sokan használják a bicikliket munkába vagy iskolába. Járáshoz, illetve a Gyárkert és az Utcazene Fesztivál idején is. Az Utcazene 3 napja alatt 736 bérlést regisztráltak, a legforgalmasabb napon pedig 277 alkalommal használták a V-Bike-ot. A Pannon Egyetem kutatása szerint Veszprém területének több mint 75%-áról 10 perces sétával elérhető valamelyik állomás. A rendszert ugyanakkor tovább bővítenék, a tervek között szerepel például egy Gyulafirátóti dokkoló kialakítása, és több helyi nagyfoglalkoztató is jelezte, hogy telephelyek közelében szívesen látna állomást. A V-Bike közszolgáltatásként működik, célja pedig, hogy a helyi buszközlekedéssel együtt az autóhasználat valódi alternatíváját kínálja Veszprémben. Megtartották a Pannon Egyetem tanévnyitóját. Dr. Abonyi János rektor beszédében az informatika és a gazdaságtudományok együttműködésének fontosságát hangsúlyozta, és arra biztatta a gólyákat, hogy az egyetemi éveket aktív, gyakorlati tapasztalatokat is adó alkotó folyamatként éljék meg. A tanévnyitón Szabó Ervin, a Kultsoft Kft. Ügyvezetője is beszélt a hallgatóknak a karrierépítésről és a szakmai kapcsolatok jelentőségéről. Az eseményen átadták a város Volkra Ottó díját is, amelyet idén dr. Kovács Zoltán, a gazdaságtudományi kar egykori dékánja és alapítója vehetett át Borka Gyula polgármestertől. Jövő héten rendezik a Kulturális Örökség napjait Veszprémben. Szeptember 19-én és 20-án változatos programok keretében tucatnyi helyszínen ismerkedhetünk a város kulturális örökségeivel. Szombaton épületbejárás és iratbemutatók lesznek a Veszprém vármegyei levéltárban. A Petőfi Színház pedig csoportos kulisszajárást szervez, amire előre regisztrálni kell. Az Eötvös Károly könyvtárban is sétát tartanak a máskor nem bejárható épületrészekben. A Lackó Dezső Múzeumban szakrális tematikájú alkotásokból nyílik kiállítás az Ars Sacra Fesztivál keretében. A Várbörtön látogatóközpontban előadásokat és tárlatvezetéseket tartanak. A vehir.hu futsal Veszprém 5-2-re nyert az A Stúdió futsal Nyíregyháza otthonában. A bakonyiak 5 fordulót követve így hibátlan mérleggel vezetik az NB1-et. 5 mérkőzés után 15 ponttal és 37-11-es gólkülönbséggel állnak a tabella élén. Lipül 2 újabb találatával már 11 gólnál jár, így továbbra is ő vezeti a góllövő listát.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdon a Sashegyi utat, a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelző lámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezertek a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáki Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat reggeli ébredés mellé, úgyhogy tartsanak velem, itt van elsőként Csáki Rá és Bona Boy közösen. Jó reggelt!

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és várnak mindenkit a 8. Garázsvásár Fesztivállal, méghozzá ezen a hétvégén, a 18. kerületben Budapesten. Az esemény Pest-Lőrincen és Pest-Szentendrén várja tehát a látogatókat. A vásári kavalkád mindkét nap 9 és 17 óra között látogatható, számos árus kínálatából válogathatnak tehát az érdeklődők. Mindez szállt Pest-Szentlőrincen és Pest-Szentendrén, melyhez jó kikapcsolást kívánok tehát mindenkinek, és jó nézelődést. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Nick Első és a Dorido, ez jön már is most nálunk.

0: reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Ez volt Éve meg slágere, a So I Am szólt nálunk az ébredés mellé. Nem sokára 8:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk az utakról, akkor azt várom SMS-ben 0630-30-30-95-8-as. Shawn Mendes és Camila Cabello közös, a Señorita pedig mindjárt szól nálunk teljes hosszában itt a slágeren. A mai nap folyamán Veszprém környékén süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősebben felhős. Olykor gyakran borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, ami jó hír. Most nagyjából 8 és 16 fokot mérhetünk majd, délután pedig 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdonasashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sashegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsot a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Jó pihenést, jó hétvégét, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, számítok önökre, tehát a következő órában is. Itt a délelőtt mellé, illetve az ébredés mellé jön már is most nálunk Ray Barker Junior slágere, ez most a Ghostbusters. Jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerlékeny? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola Rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
4: Vitongo. Stresszre Vitongo.
5: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
9: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük. Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
10: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
10: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
10: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után.

0: Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint 19 megyében csaknem 132 kilométeren már befejeződtek a munkálatok, további 5 kilométeren pedig még zajlanak az utolsó munkák. Újabb közel 28 kilométernyi útszakasz felújításának előkészítése is folyamatban van. Az országos közúthálózaton idén összesen csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékútvonalon végeztek teljes körű rekonstrukciót. A Magyar Közút saját munkáival együtt több mint 700 kilométeren javulhatnak az utazási körülmények. Szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot is bemutatnak. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss rangsora szerint. A kutatásban 761 európai nagyvárost vizsgáltak a levegőminőség szempontjából, és a magyar városok közül Sopron végzett a legelőkelőbb helyen, a 278. pozícióban. Veszprém a 425. lett, így a második legkevésbé szennyezett magyar nagyváros, még Győr a harmadik helyet szerezte meg. A lista végén a magyar városok közül Miskolc, Budapest és Debrecen áll. A vizsgálat szerint Magyarországon továbbra is a finom részecskék, a nitrogénoxidok és nyáron az ózon okozza a legnagyobb problémát. Bár a hazai levegőminőség javult az elmúlt években, még mindig elmarad a WHO egészségügyi ajánlásaitól. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak, közölte az Erzsébet alapítvány. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak. A diákok teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek. Emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi járműpark, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Kiegyensúlyozott főszezon zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 ezer utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is. Az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 ezret értékesítettek. Javultak a vízbefulladási statisztikák a Balatonon, de az alacsony vízállás új veszélyeket rejt. A 90-es évek elején még évente közel 50-en fulladtak a tóba, a 2020-as évek elejére ez a szám 10 körülire csökkent. Idén az első 8 hónapban a vízirendőrök 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a vízből. A mentések mintegy 31%-át a szápot használók miatt kellett végrehajtani. A rendőrség szerint a nyár végén 40 cm körülire csökkent a vízszint, emiatt a fürdőzők egyre beljebb gázolnak a vízben, ahol hirtelen mélyülő mederárkok, úgynevezett marásvonalak okozhatnak számukra veszélyt. Az idei év első 8 hónapjában 6-an vesztették életüket a Balatonban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, lezárták Diósdonasas-hegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között a rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Pacsirta utca és Diósd, valamint a Sas-hegyi út közötti megállókat a Budatétény vasútállomás Kampóna felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti Falsot a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Lezárták a félútpályát a 11. kerületben a Németvölgyi úton a Hegyalja út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak. A váltakozó irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál is vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert itt csatornát javítanak. Továbbá útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Métó utca közelében, mert itt csatornát javítanak. 06:30, 30:30, 95:8 pedig a hívható számunk. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát itt a Sláger FM-en a stúdióban, továbbra is Csáki Attila, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. A szombat reggeli ébredés mellé. Mit van most nálunk elsőként? Flórides slágere, ez a Good Feeling. Jó reggelt!

Igen, és ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan a Sláger hétvégét hallgatják, és várnak mindenkit a 38. Terézvárosi Lommentő Bolha piaccal, méghozzá vasárnap várják itt a látogatókat a Hunyadi téren, itt a fővárosban. A rendezvény vintage tárgya, könyvek és játékok vásárlására ad lehetőséget, a látogatók felfedezhetik a régi holmik között rejlő különlegességeket. Ez a Bolha piac a régi tárgyak és újrahasznosításának szellemében jött létre. Mindezt a Terézvárosban vasárnap, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódás kívánok, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Vastag Csaba, ugye érzed? Ez jön már is most nálunk az óra folytatásaként.

0: Jó hétvég, itt jó pihenés, és ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd 9:30 lesz, szétnézzük az utakon is. Az időjárásról is ejtünk egy pár szót. Dua Lipa pedig nem sokára jön majd a Physical című slágerével. Az énekesnő ugye 2017-ben robbant be a köztudatba, méghozzá első albumával, ami hát nagyon-nagyon jól sikerült. Erről talán egyik legismertebb száma a Bido van, illetve a New Rules, amely hát minden slágerlistán szinte a top 3-ba jutott, ami elképesztő. És hát ezt követően jöttek ugye folyamatosan tőle az új albumok, slágerek. Mára ugye Dua Lipa napink egyik legkeresettebb pop énekesnője lett. A Physical mindjárt szólt a teljes hosszában, mondj itt a slágeren. 13 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. A mai nap folyamán jó írott sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az időnként megjelenő felhőkből. Említésre méltó csapadék viszont nem várható, többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Nagyjából a délutáni maximum 20 fok körül alakul majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának az M1-es autópályán Szárliget térségében. A 48-as kilométer környezetében a főváros felé vezető átterelt sávban egy személyautó motorossal ütközött össze. Az átterelt sávban jelenleg is áll a forgalom, a mentők a helyszínen vannak. A Hegyeshalom felé vezető forgalmat is megállították, mindkét irányban jelentős több kilométeres torlódásra kell számítani, hogyha tehetik, akkor válasszanak mindenféleképpen kerülő utat. A főváros útjairól pedig lezárják ma 16 órától 20 óra 30-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsér út között, az Állatkerti körutat, a Hősök tér és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak ma 10 óra 30 és 11 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Hogyha útnak indulnának, vezessenek óvatosan, SMS számunk 06 30 30 30 95 8-as. Vigyázzanak magukra!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó pihenést és jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják a stúdióban. Csáki Attila nem sokára délelőtt 10 óra lesz majd. Ha útnak indulnának közben is, bármit látnak, bármit tapasztalnak, az utakon kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. 06303030958-as az SMS számunk. Pink Sláger pedig jön már is az órazárásaként, és számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó hétvégét!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Fedezd fel a Demjéni Cascade Hotelt, a természet és a luxus találkozását. Pihenj, töltődj, élvezd a barlangfürdő és a gyógyfürdő varázsát. Részletek és foglalás demjénikaskad.hu.
0: Veszprémben is. 103.1. Sláger FM Veszprém.
6: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: Veszprémben kezdi meg országjárását Magyar Péter. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. Megtartották a Pannon Egyetem tanévnyitóját. Üdvözlöm Önöket, Szendő Flóri vagyok. Miniszterelnöki országjárásba kezd Magyar Péter, szombaton Veszprém az első állomás. A miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy kormányfőként újra útnak indul. A bejegyzés szerint az újabb országjárás szeptember 12-én szombaton 16 órakor veszi kezdetét a Veszprémi megyeház téren. A bejelentés előzménye, hogy a miniszterelnök a napokban arról beszélt, a kormány elkezdi megvalósítani a vidékkel kapcsolatos választási ígéreteit, és elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. A kormányfő akkor úgy fogalmazott, hogy az új vidékpolitika célja a falu és a városok lakói közötti megosztás megszüntetése, hangsúlyozva, hogy Budapest nem ellensége a vidéknek. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. 3 év alatt a veszprémi mindennapok részévé vált a V-Bike közösségi kerékpárrendszer, amely jelenleg 19 állomással és 146 elektromos rásegítésű biciklivel működik. Idén júliusban több mint 6000-szer béreltek kerékpárt, a nyári időszakban pedig a napi bérlések száma átlagosan meghaladta a 100-at, a legforgalmasabb napokon pedig a 200-at is. A legnépszerűbb útvonal a vasútállomás és a belváros között van, de sokan használják a bicikliket munkába vagy iskolába. Járáshoz, illetve a Gyárkert és az Utcazene Fesztivál idején is. Az Utcazene 3 napja alatt 736 bérlést regisztráltak, a legforgalmasabb napon pedig 277 alkalommal használták a V-Bike-ot. A Pannon Egyetem kutatása szerint Veszprém területének több mint 75%-áról 10 perces sétával elérhető valamelyik állomás. A rendszert ugyanakkor tovább bővítenék, a tervek között szerepel például egy Gyula-Firátóti dokkoló kialakítása, és több helyi nagyfoglalkoztató is jelezte, hogy telephelyek közelében szívesen látna állomást. A V-Bike közszolgáltatásként működik, célja pedig, hogy a helyi buszközlekedéssel együtt az autóhasználat valódi alternatíváját kínálja Veszprémben. Megtartották a Pannon Egyetem tanévnyitóját. Dr. Abonyi János rektor beszédében az informatika és a gazdaságtudományok együttműködésének fontosságát hangsúlyozta, és arra biztatta a gólyákat, hogy az egyetemi éveket aktív, gyakorlati tapasztalatokat is adó alkotó folyamatként éljék meg. A tanévnyitón Szabó Ervin, a Coolsoft Kft. Ügyvezetője is beszélt a hallgatóknak a karrierépítésről és a szakmai kapcsolatok jelentőségéről. Az eseményen átadták a város Volkra Ottó díját is, amelyet idén dr. Kovács Zoltán, a gazdaságtudományi kar egykori dékánja és alapítója vehetett át Borga Gyula polgármestertől. Jövő héten rendezik a Kulturális Örökség napjait Veszprémben. Szeptember 19-én és 20-án változatos programok keretében tucatnyi helyszínen ismerkedhetünk a város kulturális örökségeivel. Szombaton épületbejárás és iratbemutatók lesznek a Veszprém vármegyei levéltárban. A Petőfi Színház pedig csoportos kulisszajárást szervez, amire előre regisztrálni kell. Az Eötvös Károly könyvtárban is sétát tartanak a máskor nem bejárható épületrészekben. A Lackó Dezső Múzeumban szakrális tematikájú alkotásokból nyílik kiállítás az Ars Sacra Fesztivál keretében. A Várbörtön látogató központban előadásokat és tárlatvezetéseket tartanak. A vehír.hu futsal Veszprém 5-2-re nyert az A-Stúdió futsal Nyíregyháza otthonában. A bakonyiak 5 fordulót követve így hibátlan mérleggel vezetik az NB1-et. 5 mérkőzés után 15 ponttal és 37-11-es gólkülönbséggel állnak a tabella élén. Lipül 2 újabb találatával már 11 gólnál jár, így továbbra is ő vezeti a góllövő listát.
1: Kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának az M1-es autópályán Szárliget térségében. A 48-as kilométer környezetében a főváros felé vezető átterelt sávban egy személyautó motorossal ütközött össze. Az átterelt sávban jelenleg is áll a forgalom, a mentők a helyszínen vannak. A Hegyeshalom felé vezető forgalmat is megállították mindkét irányban. Jelentős több kilométeres torlódásra kell számítani, hogyha tehetik, akkor válasszanak mindenféleképpen kerülő utat. A főváros útjairól pedig lezárják ma 16 órától 20 óra 30-ig a Hősök terét, a Kóskároly sítány és a Dózsér út között az Állatkerti körutat, a Hősök tér és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sítány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak ma 10 óra 30 és 11 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Hogyha útnak indulának, vezessenek óvatosan, SMS számunk 06 30 30 30 95 8-as. Vigyázzanak magukra!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Méghozzá a szombat délelőtti pihenés mellé. Ella Henderson és a Ghost, ezt már is elsőként tartsanak velem. Jó reggelt!

Sláger FM-et hallgatják, jó hétig, itt jó pihenést mindenkinek, és várnak mindenkit a Klauzátéri Vásárcsarnokban, a Vintage Fashion Market 2026-os rendezvényel. A rendezvény célja, hogy a fenntartható öltözködést népszerűsítsék, a vásáron klasszikus, modern és bohém stílusú ruhák, táskák, cipők várják a látogatókat. Emellett a résztvevők adományozhatják még a használható ruhaneműiket rászoruló családoknak is, a belépés ingyenes. Mindez a Klauzátéri Vásárcsarnokban, tehát vasárnap. Jó kikapcsolást kívánok mindenkinek, nálunk pedig David Bowie és a Les Dance. Ezt folytatja már is most az órát nálunk.

0: Trivit kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják nálunk, szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd 10:30 lesz, szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Dominio David slágere után pedig Miley Cyrus érkezik majd, aki hát ugye nagyot robbantott annak idején a Wrecking Ball című slágerével. Az End of the World pedig mindjárt érkezik majd az újdonságként itt a slágeren, méghozzá pár perc múlva. A mai nap folyamán Veszprém környékén süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősebben felhős, olykor gyakran borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen csapadék nem várható, ami jó hír. Most nagyjából 8 és 16 fokot mérhetünk majd, délután pedig 18 és 24 fok között alakulnak a maximumok. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, lezárták a 10. kerületben a Vaspálya utcában befelé az Ihász utca után a buszsávot, mert itt gázvezetéket javítanak. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni a mai nap folyamán 10 óra 30 és 11 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, illetve a Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Az érintett BKK járatot módosított útvonalon közlekednek. Továbbá lezárják a szombaton majd 16 órától 20 óra 30-ig a Hősök terét és a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között. Lezárták Solymáron a templom teret vasárnap éjfélig rendezvény miatt. Rendezvény miatt az egyes villamos sűrűben közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Puskás-Ferenc stadion között 15 órától 18 óráig, majd 20 órától 23 óráig. Rendezvényt tartanak a mai nap folyamán a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottan erősebb forgalomra számítsanak, a 10-es autóbusz pedig napközben sűrűbben indul majd. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat, jó utat kívánok mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, ha pedig úton vannak, vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat, 06:30, 30:39, 5:8-as, az M1-es autópályán Szálliget térségében korábban történt egy komolyabb baleset a 48-es kilométer környezetében, itt mindkét irányban áll a forgalom, hogyha bármit látnak, bármit tapasztalnak, akkor kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. Itt a Sláger FM-en pedig jön már is az óra zárásaként a Konyha és Fábia Júlia filmorszás közöse, ez most nálunk a Földre Való.

주는군 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kétnapos ülés tart a parlament jövő héten, megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagjait. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kétnapos ülés tart a parlament jövő héten. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A szavazások után a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzatát csoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén, köztük Budapesten, Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Nógrád vármegyében is továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint mától Győr-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a korlátozást a napokban hullott csapadék miatt. Ahol viszont továbbra sem esett elegendő eső, ott az erdei biomassa szárassága miatt fennáll a tilalom. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet tájékozódni. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a pénteki magyar közlönyben jelent meg. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben, Nógrádban. Három új eszközt helyeztek üzembe Karancsalján, Karancslapújtőn és Karancskeszi településeken. A fix sebességmérő dobozok néhány napja már működnek, telepítésükre pedig az elmúlt időszakban megszaporodó közlekedési szabálytalanságok miatt volt szükség. A térség belterületi útjain elsősorban a gyorshajtás okoz problémát, de gyakoriak a veszélyes és szabálytalan előzések is. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl, a Lupilo mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogyha valaki ilyet vásárolt, akkor ne fogyassza el a terméket. Hétfőtől 30-40%-kal csökkennek a Palatinus gyógy és strandfürdő szezonon kívüli jegyárai. A Margit-szigeti fürdőben a szezonális árazás mellett a medence kínálat is változik. A fedett gyógymedence, valamint a hideg és meleg merülő medence továbbra is működik. Szabadtéren pedig az ülő, tan és úszó medence lesz elérhető. A Margaréta medence szeptember 27-éig marad nyitva. A Budapest Vásárcsarnokai ezen a hétvégén ingyenes kulturális programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. A színpadon népszerű dallamok szólnak majd, a fellépőkről Földes Tamás, a Budapest Vásárcsarnokai Kft. Ügyvezető igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A Budapest Vásárcsarnokai hétvégén nem csak a vásárcsarnokok kínálatával, hanem igazi kulturális csemegével, változatos zenei programokkal nyitja meg az őszi idényt a Városháza Parkban. Délután a Pécsei Ossó János Zeneiskola fúvószenekara, majd ezt követően a Gödöllői Városi Fúvószenekar lép színpadra, többek között filmzenékkel, klasszikus dallamokkal, blúzzal és Elton John örökzöld slágereivel. Vasárnap délután szintén 3:30-tól a Dunakanyar együttes, majd 16:30-tól az Etűd együttes folytatja a koncertsorozatot. Erkel, Verdi és Bizé klasszikusai mellett felcsendülnek a Karib-tenger kalózai és a Chicago Musical jól ismert dallamai is. Az ingyenes zenei hétvége az országos 4. nyitott piacok napja előeseménye.
1: A hétvégi programokról a Budapest Vásárcsarnokai hivatalos Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
3: Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának az M1-es autópályán Szárliget térségében. A 48-as kilométer környezetében a főváros felé vezető átterelt sávban egy személyautó motorossal ütközött össze. Az átterelt sávban jelenleg is áll a forgalom, a mentők a helyszínen vannak. A Hegyeshalom felé vezető forgalmat is megállították mindkét irányban. Jelentős több kilométeres torlódásra kell számítani, hogyha tehetik, akkor válasszanak mindenféleképpen kerülő utat. A főváros útjairól pedig lezárják ma 16 órától 20 óra 30-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között az Állatkerti körutat, a Hősök tér és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak ma 10 óra 30 és 11 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Hogyha útnak indulnának, vezessenek óvatosan, SMS számunk 06 30 30 95 8-as. Vigyázzanak magukra!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csáki Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a szombat délelőtt mellé. Jó időtöltést kívánok mindenkinek. Kamrad és a B-Mine pedig már is szól elsőként. Tartsanak velem ebben az órában is. Jó hétvégét!

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan jó hétvégét kívánok mindenkinek, és megnyitott a kapuit a 35. Budapesti Borfesztivál, a jubileumi 35. Budapest Borfesztivál. Szeptember 9 és 12-e között minden eddiginél színesebb programokkal várja látogatókat. Több mint 1000 bor és pezsgő, izgalmas hazai és nemzetközi borok, interaktív programok, különleges gasztronómiai kínálat, koncertek és egésznapos események teszik teljessé a 4 napos ünnepet. Az idei több szempontból is különleges egyébként, hiszen szerdától szombatig tartó rendezvény így már hét közepén elkezdődött, és hát a hétvégi csak a ráhangolódás tehát, úgyhogy szuper programok, mindezt a Budapest Borfesztiválon. Itt a Sláger FM-en pedig szuper slágerek érkeznek, hiszen a legnagyobb slágerek közül válogatunk Cliff Richard és a Some People, ez jön már is most nálunk.

0: Jó pihenést mindenkinek, és lassacskán jó készülődés mindenkinek a szombati ebédhez. A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára majd ejtünk egy pár szót a délután időjárásáról is, hogyha szabadtéri programot terveznének maguknak, akkor mégis milyen idővel számolhatnak, illetve szétnézzünk az utakon is. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék, és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 95 8-as. Itt a Slágeren pedig mindjárt hozom majd Nikiol és Daisy közösét a Sunroof, szóval pár perc múlva majd itt a Sláger hétvégében. 13 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője. A mai nap folyamán jó ír, hogy sok napsütésre számíthatunk a térségben, majd az időként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék viszont nem várható, többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Nagyjából a délutáni maximum 20 fok körül alakul majd. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan, hogyha útnak indulnának az M1-es autópályán Szárliget térségében. A 48-as kilométer környezetében a főváros felé vezető átterelt sávban egy személyautó motorossal ütközött össze. Az átterelt sávban jelenleg is áll a forgalom, a mentők a helyszínen vannak. A Hegyeshalom felé vezető forgalmat is megállították, mindkét irányban jelentős több kilométeres torlódásra kell számítani, hogyha tehetik, akkor válasszanak mindenféleképpen kerülő utat. A főváros útjairól pedig lezárják ma 16 órától 20 óra 30-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsér út között, az Állatkerti körutat, a Hősök tér és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Szakaszos és időszakos lezárásra számítsanak ma 10 óra 30 és 11 óra 30 között a Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd utca, Apród utca, Attila út, Krisztina körút útvonalon vonulásos rendezvény miatt. Hogyha útnak indulnának, vezessenek óvatosan, SMS számunk 0630 30 30 95 8-as. Vigyázzanak magukra!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára szombat, de dél lesz majd, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonások. Karakas Balázs pedig ma is nagy jelendülettel a stúdióban. Mi újság, hogy vagy?
1: Hello, szia! Élvezem a frissítő szellőt. Olyan jó az idő.
0: Hát azért csípős volt reggel, illetve hajnalban, amikor érkeztem, tehát hogy azért a vékony kabát is kevés volt, úgy éreztem, és ez egészen furcsa így még pár hete tényleg 36 fok volt, most meg már az van, hogy a kabát is kevés, hogy a kis kabát is kevés, de hát azért szeptember közepe lesz lassan.
1: Igen, és én annyira jól aludtam, én imádtam, kézzel fölkeltem korán reggel, ilyen 7 óra fele, és olyan jó friss volt még a levegő, szinte csípett az erkélyen. Hát olyan büszke voltam magamra. Nem is, hogy az én eredményem lenne.
0: Igen. Hát ugye őszi kiránduláshoz, azt gondolom ideális ez az időjárás, úgyhogy érdemes esetleg elmenni sétálni egyet, túrázni itt a budai hegyekben akár egy jót. Úgyhogy egy biztos, hogy bárki bármerre megy, számítanak a Karakas Balázsra.
1: És a közlekedési infókra is, ezekkel is jövünk majd, és a legnagyobb slágerekkel.
0: Balázs, jó munkát kívánok neked!
1: Köszi! Ciao.
0: Na viszont, lássam!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière Musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja?
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
9: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM. Sláger FM.
9: Sláger FM.
11: Köszönjük!
10: A reklám után
0: 103.1 Sláger FM Veszprém. Hírek.
12: Szeptember 15-éig kell nyilatkozni az iskolákban a HPV elleni védőoltás igényléséről. Lakossági fórumot tartottak a balatonfüredi lakóparkokról. 8 gólos győzelemmel kezdte a BL idényt a Veszprém. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyerekek számára igényelhetik, a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Forgalmi változások lesznek Veszprémben közműfelújítások miatt. Szeptember közepétől 2 egymástól független közműberuházás indul. Az E.ON szeptember 15-e és november 15-e között kábelcserét végez a Pataktér, a Kollégium utca, az Úrkút utca és a Deák Ferenc utca térségében, valamint a Nyugati és Keleti várlépcsőnél, ezért az érintett szakaszokon ideiglenes korlátozásokra kell számítani. Közben folytatódik az Egri József, a Pál László és a Dugonis Titus utcát érintő Szennyvíz csatorna rekonstrukció is. Ennek negyedik ütemében szeptember 14-e és november 6-a között lezárják a Pál László utca, Botev utca és Kisfaludi utca közötti szakaszát a gépjárműforgalom elől, így az autósoknak kerülő úton kell közlekedniük. A kivitelezések miatt a munkaterületek és a forgalomkorlátozások a beruházások előrehaladtával változhatnak. Lakossági tájékoztatót tartott Bóka István polgármester Balatonfüred vitatott beruházásairól, ahol elsősorban az Aranyhíd lakópark és a volt Görögfalu helyén épülő Anna lakóliget volt a téma. A fórumon a lakók leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy a város infrastruktúrája elbírja-e a fejlesztésekkel érkező mintegy 1500 új lakást, különösen a vízállás szempontjából. A polgármester szerint használatbevételi engedély csak akkor adható ki, ha a szükséges közműkapacitás rendelkezésre áll, és egy nagyobb térségi vízenlátási fejlesztés is készül. Bóka István azt mondta, személy szerint nem örül a lakópark fejlesztéseknek, és jelenleg tudomása szerint nincs újabb nagyobb beruházás előkészítés alatt. Az Anna lakóligethez kapcsolódó közpark kialakítására mintegy 394 millió forintot fordítana az önkormányzat, miközben a terület értékesítéséből és megszerzéséből a polgármester számítása szerint összességében mintegy 200 millió forintos pozitív egyenlege lehet a városnak. Szeptember 18-án rendezik meg az őszi Veszprémi Borszalont. A Veszprémi Vár szívében, a Dubnicai Palotában várják a borkedvelőket pénteken délután 17:30 és este 9 óra között. A kínálatban a Balatonfelvidék és más hazai borvidékek prémium tételei mellett pezsgők, olasz proszekkók, valamint kézműves és prémium dzsinek is helyet kapnak. A résztvevők között ott lesz többek között a Sazu Balaton, a Gyukli Pince, a Hoffmann's Winery és a Bokvillány. A borok mellé a Fügefagyi udvar és kávézó desszertjei és kávéi, valamint a Giusto Delicat prémium olíva, sajt és sonka válogatásai kínálnak gasztronómiai kíséretet. A programot ezúttal is összekötik a kortárs művészettel. A vendégek exkluzív tárlatvezetésen vehetnek részt Korsós Zoltán Okinawa című fotókiállításán Grászli Bernadett művészettörténész vezetésével. 8 gólos győzelemmel kezdte a BL idényt a Veszprém. Emil Nielsen parád és kapus teljesítménnyel mutatkozott be a Van Veszprém színeiben, a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A több jó egyéni teljesítményt felvonultató magyar bajnok az első csoportkör szerdai nyitó meccsén 36-28-ra nyert a Porto ellen.
11: Mondjuk a közlekedési információkat itt a Sláger FM-en, balesetmentes autózást kívánok. Az erős forgalom miatt torlódásra számíthatnak az M1-es autópályán Herceghalom térségében a Budapest felé vezető oldalon, a 30-as és a 27-es kilométerek között a külső sávban. Legyenek türelmesek ezen a ponton. Számítsanak arra, hogy lezárták ma este 9 óráig a 10. kerületi Albert-Irsai utat rendezvény miatt, az érintett szakaszon csak a BKK járatok hajthatnak át. Lezárták a 22. kerületi Plébánia utcát, a Panoráma utca és a Jósika utca között egy rövid szakaszon a vízvezeték javítása miatt. Lezárják ma délután 4 órától 8:30-ig a Hősök terét, a Kós-Károly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, illetve a Kós-Károly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6-tól 8:30-ig lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podbanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, illetve az Olof-Pálma sétányon a Zihi Mihály út és a Hősök tere között.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: Szombatután lendületét megadjuk. Hello, a stúdióban már Karakas Balázs, és hozom azokat a zenéket, amik így a hűvösebb időben is megfelelő hangulatot szolgáltatnak. Kezdünk például a No Doubt-tal hamarosan, előtte viszont még a Train együttes 2012-es hatalmas zenéje rajtól. Itt a Drive-By!

Belinda Carlisle és a Heaven is a Place on Earth itt a Sláger FM-en, ahol a legnagyobb slágerek szólnak változatosan, köztük hamarosan Gáspár Laci is megérkezik. Mindezek mellett pedig nézzük a legizgalmasabb program lehetőségeket akár erre a hétvégére is. Ugyanis a tavalyi siker után idén is megrendezzük a Műpa és a Budapesti Fesztivál Zenekar közös mini fesztiválját, a Mozart Expedíciót. Ennek köszönhetően egészen szeptember 15-ig még alaposabban megismerhetjük a zseniális zeneszerző utolsó színpadi művét, a Varázsfuvolát. Ez egy 4 napos rendezvény, melyen koncertek, interaktív beszélgetések, filmvetítések és ifjúsági programok segítségével merülhetünk el az örökérvényű darab világában, így a család minden tagja jól szórakozhat. A Mozart Expedíció a Műpában vár egészen szeptember 15-ig. Nálunk pedig Gáspár Laci most a folytatásban. Az ő életét tökéletesen meghatározta a zene, már legalábbis 20 éve biztosan. Itt a Hagyd meg

0: és a Livi La Vida Loca adta meg a délutánunk lendületét, mert ilyen zenékkel telik jól a szombat délután. Pláne, hogyha a Sláger FM-et hallgatják. Fél együtt eljárunk már, köszönöm, hogy együtt töltjük a mai napot. Ed Sheerannel pedig hamarosan meghálálom. Ez egy olyan dal, aminek minden létező lüktetését átérezhetjük. Jön az Eyes Closed, előtte pedig azt is nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Budapesten ma 20-21 fok környékén alakulnak a nappali csúcsértékek, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható, viszont arra számíthatnak, hogy élénk lehet az északnyugati szél. Holnap a nap első felében számíthatunk akár hosszabb, rövidebb, naposabb időszakokra is, de délutántól elkezdenek vastagabb felhők érkezni, ezekből elszórtan akár még kisebb eső zápor is előfordulhat. Holnap az északnyugati szelet akár erős lökések is kísérhetik. Hűvös lesz a hajnal, 9 fokig hűl le a hőmérséklet, és napközben 21-22 foknál alakulnak holnap a csúcsok. Budapesten vannak pontok, ahol lassabb a haladás, a budai alsórakpart ilyen, telítettebbek a sávok a Kiskörúton, a Nagykörúton is, szakaszonként egyébként a Hungárián is lassabb lehet az átkelés, valamint az Andrássy út forgalma is egy kicsikét olyan nyögvenyelősebb. Hát nem csodálkozunk rajta, hiszen lesznek azért korlátozások, sőt már vannak. Például lezárták este 9-ig a 10. kerületi Albert Irsai útat rendezvény miatt, ezen a részen csak a BKK járatok hajthatnak át. És ne feledjék, le fogják zárni ma délután 4 órától este fél 9-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat, a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, és a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 8-tól fél 9-ig lezárásra számíthatnak a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, és a Kóskároly sétányon mindkét irányban, illetve az Olof-Pálme sétányon az Ihi Mihály út és a Hősök tere között. Számíthatnak arra, hogy az M0-es déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon Halásztelek térségében összeütközött 3 személyautó, a legbelső sávot foglalják el a sérült járművek, ott torlódik a forgalom.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM.
2: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
3: Still dancing with my eyes closed.
1: A legnagyobb slágerek változatosan.

szó. Sean Kingston varázsolt egy kis nyárias lüktetést a szombat délutánunkban. Ez volt a Beautiful Girls itt a Sláger FM-en, ahol szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Hát egyébként nincs valami túlságosan meleg, jelenleg is 20 fokot mutatnak a hőmérők itt Budapesten. Van egy-két felhő az égen, de legalább amúgy süt a nap, úgyhogy van egy kis jó érzés mindezek mellett. Vigyázzanak az úton lévők, az M0-áson, az M1-es felé vezető oldalon volt egy baleset Halásztelek térségében. Három személyautó ütközött.

között össze torlódik a forgalom, és az M1-esen pedig erős a forgalom Herceghalom térségében a főváros felé vezető oldalon, úgyhogy vételkörzetünkben bőven vannak olyan dolgok, amikre oda kell figyelni az utakon, és persze rengeteg olyan dal, amit együtt énekelhetünk akár az autóban is, hiszen a folytatásban már megérkezik Hozier, aki ezzel a dallal a Bridge slágerlista élét is megérte. Jön a Too Sweet!

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Dunahouse. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi Parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
1: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
3: Mondom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es felé Halásztelek térségében a 17-es kilométernél korábban három személyautó ütközött össze. A legutóbbi híradások szerint a legbelső sávot foglalják el a sérült járművek, ennek okán torlódik a forgalom. Legyenek körültekintőek ezen a szakaszon. Budapesten is lehet számítani azért arra, hogy vannak természetesen változások. Ugye erre a hétvégére is le van zárva a szokásos részen a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között. Autóval nem érdemes megpróbálni sem arra menni. Egyébként vannak pontok, ahol lassabb is a haladás, például a budai alsórakparton, de több az autós a Krisztina körúton és a Margit körúton, illetőleg a kiskörút forgalma is jelentősebb, szakaszonként a Rákóczi úté és a Nagy körúté is. Lesznek változások, hiszen délután 4 órától lezárják este fél 9-ig a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa György út között, az Állatkerti körutat, a Hősök tere és a Gundel Károly út között, illetve a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Vigyázzanak magukra, jó utat kívánok!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Egy óra után is mondom a program lehetőségeket, a hasznos infókat és hozom a jó zenéket. Halloween Karakas Balázs vagyok. Mark Ronson a dal producere szerint Amy Winehouse nagyjából egy óra alatt írta meg ennek a dalnak a szövegét az első közös stúdiónapukon. Itt a Back to

A legnagyobb slágerek változatosan.

Adele és az Easy on Me itt a Sláger FM-en, útközben néha jó meglassulni ilyen dalokkal, vagy éppen a kajakómát is jó így átélni. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Volt egy baleset az M0-ás déli szakaszán, az M1-es felé vezető oldalon Halásztelek térségében, ott három személy autó ütközött össze, jelenleg is torlódik a forgalom, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, akinek arra felé menne útja. Ha pedig a másik irányba Gödöllő felé menne útuk, akkor javaslom például, hogy meg lehet látogatni a belvárosi napokat, ami a mai és a holnapi nap folyamán még tart az Alsó Parkban, a Világfa környékén. A fesztivál maga ingyenesen látogatható, koncertek, családi programok, folkudvar, kézműves vásár és játékos elfoglaltságok várnak ott minket. Fellép a mai napon például Tóth Abigail és Morjones is, de holnap a Bagosi Brothers Company is színpadra lép. Ezek mellett van Vidán Park, Óriáskerék, Kertvasút, Nosztalgia Körhinta, úgyhogy van ott minden, ami szemszájnak, fülnek ingere. Jó szórakozást kívánok hozzá, kivel mással, mint a Pop Divával, Madonnával. Érkezik most a Holiday.

0: lendület a csodás Sabrina Carpenterrel és a Tears-szel. Ez itt a Sláger FM. Ez a dal a harmadik helyen nyitott a brit és az amerikai listán is, úgyhogy bőven van menne Kraft. Köszönöm, hogy együtt rádiózhatunk. Tom Grennan érkezik most a következőkben. Állítása szerint a most következő dal a belső küzdelmeiről szól, amikor valaki nem tudja eldönteni, hogy például tovább lépjen-e vagy visszatérjen egy régi kapcsolathoz. Itt a Little Bit of Love, előtte viszont nézzük, milyen idő lesz. 21-22 fok van Budapest szerte, sok esetben napos az idő, bár van egy-két felhő az égen, ami néha belezavar ebbe az idillbe, de sok napsütésre számíthatunk a folytatásban is, az időnként megjelenő felhőkből pedig nem valószínű említésre méltó csapadék, az északnyugati szél viszont megélénkülhet. Holnap a nap első felében számíthatunk hosszabb, rövidebb, naposabb időszakokra, de délutántól majd elkezdenek vastagodni a felhőzetek, elszórtan akár kisebb eső, zápor is előfordulhat ebből, de Budapesten nem ez lesz a jellemző, úgyhogy igazából azt ígérik, hogy a holnapi napunk is javarészt száraz lehet. Ne feledjék, a pesti alsórakpart most is le van zárva, szokottak szerint a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik birtokba. Számoljanak arra, hogy most a budai alsórakparton telítettebbek a forgalmi sávok, valamint a Kiskörúton, a Nagykörúton és szakaszonként a Hungária körgyűrűn is, több az autós a Rákóczi úton is, és a Margit körúton, valamint a Krisztina körúton is teltebbek a forgalmi sávok ezekben a pillanatokban. Az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizsénél átépítik a meglévő terelést, ott csak egy sáv járható és némi torlódás alakul ki. Utóbbi információt már hallgatunktól, Krisztitől kaptuk SMS-ben. 06303030958-as a telefon és a SMS számunk. Itt szóljanak önök is, hogyha valami fontosat láttak. Fontos még, hogy le fogják zárni ma délután 4 és este 8:30 között a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat, a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, és a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6-tól 8:30-ig kell lezárásra készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton szakaszonként és a Kóskároly sétányon mindkét irányban, valamint az Olof-Pálme sétányon a Zihi Mihály út és a Hősök tere között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

Sophie Ellis Bextorral tekergettük a kazettát, szeruzával is törölgettük a CD lemezt, hogy ne akadjon a lejátszó. A 2000-es évek elejére ugrottunk vissza a Get Over You-val itt a Sláger FM-en. Jó utat, ha valamerre tartanak, az M5-ösön Szeged felé Lajos Mizsénél átépítik a terelést, ott némi torlódás alakult ki ennek nyomán, úgyhogy erre készüljenek. És közben érdemes azért egy kicsikét a lazítással is foglalkozni, hiszen itt a szombat délután, és ha már lazítás, Lábas Viki mesélte el egy interjúban, hogy Füstös Bálinttal és Törőcsik Kristóffal nagyon sok időt töltöttek a budapesti Margit-szigeten, dalszövegeket írtak ott. A csapat nevével azt a hangulatot akarták visszaadni, amit nekik jelent a Margit-sziget. Egy kis nyugalom és egy kis kiszakadás a város közepén. Egy ízig-vérig budapesti életérzést átadó csapat. A Margaret Island, tőlük az eső

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Megfáztál? Kapar a torkod? Kortyolj egyet a Kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után

0: Veszprémben kezdi meg országjárását Magyar Péter. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. Megtartották a Pannon Egyetem tanévnyitóját. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Miniszterelnöki országjárásba kezd Magyar Péter, szombaton Veszprém az első állomás. A miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy kormányfőként újra útnak indul. A bejegyzés szerint az újabb országjárás szeptember 12-én szombaton 16 órakor veszi kezdetét a Veszprémi megyeház téren. A bejelentés előzménye, hogy a miniszterelnök a napokban arról beszélt, a kormány elkezdi megvalósítani a vidékkel kapcsolatos választási ígéreteit, és elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot. A kormányfő akkor úgy fogalmazott, hogy az új vidékpolitika célja a falu és a városok lakói közötti megosztás megszüntetése, hangsúlyozva, hogy Budapest nem ellensége a vidéknek. Egyre népszerűbb a V-Bike Veszprémben. 3 év alatt a veszprémi mindennapok részévé vált a V-Bike közösségi kerékpárrendszer, amely jelenleg 19 állomással és 146 elektromos rásegítésű biciklivel működik. Idén júliusban több mint 6000 szer béreltek kerékpárt, a nyári időszakban pedig a napi bérlések száma átlagosan meghaladta a 100-at, a legforgalmasabb napokon pedig a 200-at is. A legnépszerűbb útvonal a vasútállomás és a belváros között van, de sokan használják a bicikliket munkába vagy iskolába. Járáshoz, illetve a Gyárkert és az Utcazene Fesztivál idején is. Az Utcazene 3 napja alatt 736 bérlést regisztráltak, a legforgalmasabb napon pedig 277 alkalommal használták a V-Bike-ot. A Pannon Egyetem kutatása szerint Veszprém területének több mint 75%-áról 10 perces sétával elérhető valamelyik állomás. A rendszert ugyanakkor tovább bővítenék, a tervek között szerepel például egy Gyulafi Rátóti dokkoló kialakítása, és több helyi nagyfoglalkoztató is jelezte, hogy telephelye közelében szívesen látna állomást. A V-Bike közszolgáltatásként működik, célja pedig, hogy a helyi buszközlekedéssel együtt az autóhasználat valódi alternatíváját kínálja Veszprémben. Megtartották a Pannon Egyetem tanévnyitóját. Dr. Abonyi János rektor beszédében az informatika és a gazdaságtudományok együttműködésének fontosságát hangsúlyozta, és arra biztatta a gólyákat, hogy az egyetemi éveket aktív, gyakorlati tapasztalatokat is adó alkotó folyamatként éljék meg. A tanévnyitón Szabó Ervin, a Kultsoft Kft. Ügyvezetője is beszélt a hallgatóknak a karrierépítésről és a szakmai kapcsolatok jelentőségéről. Az eseményen átadták a város Volkra Ottó díját is, amelyet idén dr. Kovács Zoltán, a gazdaságtudományi kar egykori dékánja és alapítója vehetett át Borga Gyula polgármestertől. Jövő héten rendezik a Kulturális Örökség napjait Veszprémben. Szeptember 19-én és 20-án változatos programok keretében tucatnyi helyszínen ismerkedhetünk a város kulturális örökségeivel. Szombaton épületbejárás és iratbemutatók lesznek a Veszprém vármegyei levéltárban. A Petőfi Színház pedig csoportos kulisszajárást szervez, amire előre regisztrálni kell. Az Eötvös Károly könyvtárban is sétát tartanak a máskor nem bejárható épületrészekben. A Lackó Dezső Múzeumban szakrális tematikájú alkotás sokból nyílik kiállítás az Ars Sacra Fesztivál keretében. A Várbörtön látogatóközpontban előadásokat és tárlatvezetéseket tartanak. A vehir.hu futsal Veszprém 5-2-re nyert az A Stúdió futsal Nyíregyháza otthonában. A bakonyiak 5 fordulót követve így hibátlan mérleggel vezetik az NB1-et. 5 mérkőzés után 15 ponttal és 37-11-es gólkülönbséggel állnak a tabella élén. Lipő 2 újabb találatával már 11 gólnál jár, így továbbra is ő vezeti a góllövő listát.
1: Mondom a közlekedési híreket, ugye tudjuk jól, hogy a pesti alsórakpart az a szokottak szerint le van zárva autóval, arra nem is érdemes neki indulni. A budai alsórakparton pedig telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok, de lassabb az áthaladás jelenleg a Krisztina körúton és szakaszonként a Margit körúton is. Több az autós a kis körúton, a nagy körúton, egyes részeken az Üllői úton és a Rákóczi úton, de az Andrássy út belvároshoz közelebbi szakaszain is azért jelentősebb forgalom mutatkozik ezekben a pillanatokban, és több autóssal találkozhatunk a Hungária a körúton, leginkább ott a Kerepesi úti csomópont környékén, úgyhogy türelem, rózsát terem. Az M5-ösön is, hiszen a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizsénél átépítik a meglévő terelést, ott egy sáv járható, ennek okán már egész szép kis torlódás alakult ki, erről tájékoztattak minket többen is. Délután 4-től este fél 9-ig lezárják a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát a rendezvény miatt. Este 6-tól lezárásra készülhetnek a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton, az Andrássy úton, a Kóskároly sétányon és az Olof-Pálma sétányon.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: 2 után hallgatjuk az idei foci VB hivatalos himnuszát Andrea Bocelli előadásában, aki elmondta, hogy a futball gyerekkora óta része az életének, ezért különösen sokat jelentett számára, hogy ő énekelhette el a világbajnokság himnuszát. Rajtad a DNA!

Ez a dal komoly siker volt Ariana Grande számára, például az amerikai Billboard 100 slágerlista első helyét is megjárta. A Weekend Be Friends szólt itt a Sláger FM-en. És hamarosan jön egy fiatal srác a 80-as évekből, zakóban, kék farmerben táncolt annó a videoklipben, és persze ez mindenki emlékei közé beégett. Persze, hogy Rick Astley-ről van szó, de még előtte azért szétnézünk a Józsefvárosi Jazz Fesztiválon is, amit ezen a héten tartanak a Rákóczi téren. Itt bársonyos fúvós hangokkal, improvizatív ritmusokkal találkozhatunk, és persze a korai őszi esték varázsával. Idén ősszel elismert hazai és nemzetközi előadók varázsolnak felejthetetlen hangulatot, a klasszikusoktól a kortárs irányzatokig hallhatunk itt mindent, megtöltik zenével, élettel és közösséggel Józsefváros szívét. Ma is holnap még tart, úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. Ahogy ígértem a folytatásban, Rick Astley-vel, aki a Together Foreverrel az Egyesült Államokban listavezető lett. Ezt játsszuk most!

0: micsoda energia és lendület így szombat délutára. Remélem a kajakumán már mindenki túl van, a Vagdumon pedig kirázta az álmot a szemünkből. Ez volt a Shut Up and Dance itt a Sláger FM-en. Shawn Mendes pedig itt van, akinek a karrierje még bőven a TikTok előtti közösségi média korszakban indult. Egy Vine nevű közösségi oldalra kezdett el feltölteni mindössze néhány másodperces részleteket egy-egy feldolgozásból, amivel már komoly követőtábort tudott kiépíteni. Shawn Mendes és a When You're Gone, előtte viszont aktuális információink. Ennél a 22-23 foknál nem lesz melegebb Budapesten, azt ígérik még a mai délutánra, hogy sokat süthet a nap térségünkben, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható, úgyhogy egy picit fellélegezhetünk és tervezhetünk szabadtéri programokat. Ennek ellenére ugye érezzük, hogy megszűnt a hőség, a friss levegő úgy összességében kedvez a közérzetünknek és a hangulatunknak, de persze az érzékenyebbeknél ez hidegfronti jellegű tünetekkel járhat. Náluk fejfájás, keringési panaszok, fáradékonyság, tompaság, vérnyomás ingadozás jelentkezhet, de sokaknál akár mozgásszervi panaszok is előfordulhatnak. Szétnézzünk az utakon, mondom, hogy hol, mikor, mire kell nagyon-nagyon figyelni. Például arra, hogy a pesti alsó rakpartot ne próbáljuk meg autóval megközelíteni. Az ugyebár a szokott menetrend szerint le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, most a gyalogosoké és a kerékpárosoké ez a rész. Lassú haladással találkozhatnak a budai alsó rakparton, több az autós a Margit körúton ezekben a pillanatokban. A Kiskörúton, a Nagykörúton szintén többen vannak, szakaszonként akadozik a haladás az Andrássy úton és a Rákóczi úton is, úgyhogy sok-sok türelem, abból aztán kelleni fog ezek a részeken. Az M5-ösön dolgoznak a Szeged felé vezető oldalon, Lajos Mizsénél ott a meglévő terelésen dolgoznak, egy sáv járható, és a Nellitől megkapott információk szerint jelentősebb torlódás alakult ki azon a szakaszon, úgyhogy számoljanak plusz menetidővel. Délután 4-től lezárják a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundelkároly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Aztán este 6-tól lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton, az Andrássy úton, a Kóskároly sétányon, illetve az Olof-Pálma sétányon, a Zichy Mihály út és a Hősök tere között.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek.

0: elszólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

Már a slágerlistek élén a Kátszájtól az Animal. Sokan nem tudták, Ed Sheeran is a dal egyik társszerzője, és hát persze még egy váratlan név kapcsolódik a dalhoz, hiszen a klipben például Demi Moore is feltűnik, úgyhogy elképesztő mit összerem hoztak ezek a lányok. Itt a

Sláger FM-en pedig Tina Turnerrel robogunk tovább. Ugye tudjuk, ezt a dalt nem ő énekelte el először. Még Bonnie Tyler adta ki a 80-as évek végén, az ő verziója mérsékelt sikereket ért el. Tina Turner rá egy évre elénekelte, és az ő előadásában bizony már egy kultikus felvételé vált. Itt a The Best!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újra tárgyal a MÁV-val Siemens-szel a Vectron mozdonyok beszerzéséről. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasműnél fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Lakossági fórumot tartanak a 15. kerületi szennyezettség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel új Vectron mozdonyok beszerzéséről, írja az Infostart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján. A 115 mozdonyra korábban megkötött keretmegállapodást ugyanis a MÁV végül nem mondta fel, így az továbbra is hatályban van. Vitézi szerint ezzel a vasúttársaság gyakorlatilag elszabotálta a korábbi miniszteri döntést. A szerződést ugyanakkor módosítani kell az időközben megváltozott európai szabványok miatt. A jelenlegi keretből a lejáratig legfeljebb 50 új mozdony szállítható le. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére, derül ki a legfrissebb magyar közlönyből. A kabinet határozata szerint a környezetkárosodás megakadályozása kiemelt közérdek, és mivel a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek ezt nem tudják finanszírozni, az intézkedések teljesítése az állam feladata lesz egy közszolgáltatási szerződés útján. Emiatt a pénzügyminiszternek legfeljebb 657 millió 103 ezer forintot kell biztosítania a 2026-os központi költségvetésből a már augusztusban felmerült költségek fedezésére. Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklór etilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező, rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Elindult a kerékpáros barát pályázat, amelyen a települések, a munkahelyek és a közintézmények is elnyerhetik a címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, amihez biztonságos és kényelmes környezetre van szükség. A pályázatra három kategóriában október 30-áig lehet jelentkezni fejlesztésekkel, új megoldásokkal vagy közösségi programokkal a kti.hu weboldalon. Az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki. Több mint 40 millió forintból zöldítik a Józsefvárosi Fidó Parkot. Uniós forrásból újabb fejlesztés valósulhat meg a Józsefvárosi Fidó Parkban. Ezúttal a zöldítésre és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére fordítanak mintegy 42 millió forintot. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő terület 2014-ben alakult át elhanyagolt gazos területből biztonságos közösségi és sportközponttá, ahol többek között focipálya, játszótér és fitnesseszközök is helyet kaptak. A mostani fejlesztésnél a környék lakóinak és a park használóinak véleményére is építenek, ezért október elejéig kérdőívvel mérik fel az igényeket. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitelen megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állás ajánlattal várja majd az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást.
2: Mehetünk ide-oda, kérdés, hogy milyen útvonalat választunk hozzá, azt ugye tudjuk jól, hogy a pesti alsórakpart szokásosan le van zárva, most a gyalogos és a kerékpáros forgalom élvezheti ennek a területnek a birtoklását. A budai alsórakparton ennek okán, gondolom ennek okán telítettebbek lehetnek a forgalmi sávok, és a Margit körúton is több az autós. Szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton is meglassul a haladás, illetve a Rákóczi út forgalma is jelentősebb képet mutat a hozzánk bejutott információk szerint. Köszönjük ezeket, mint ahogy Katának is köszönjük, hogy megírta, hogy továbbra is torlódás van az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon Lajosmizsénél, ugye ott átépítik a meglévő terelést, ez az oka a fennakadásoknak. Ma délután 4 órától le fogják zárni a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti utat a Hősök tere és a Gundel Károly út között, illetve a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6-tól lezárásra készülhetnek a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, de a Kóskároly sétányon is mindkét irányban, illetve az Olof-Pálme sétányon a Zihi Mihály út és a Hősök tere között.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Az ég kék, bár felhős a nap, süt, úgyhogy nagy bajunk nem lehet. Hello, én Karakas Balázs vagyok. A Hearts Wonderful Life-ja következik, ami már 2010-ben nagy európai sláger volt, 2025-ben pedig Purple Disco Machine varázsolt egyet rajta, és megint felrakta a sikerlistákra.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Manic Monday, ez itt a Sláger FM, jó hétvégét kívánok. Hát, olyan pletykákat olvastam róla, hogy valójában Prince írta álnéven ezt a dalt, és a dolog pikantériája, hogy a Manic Monday egészen a második helyig jutott az amerikai slágerlistán, az első helyet pedig éppen Prince saját dala Kiss foglalt el akkoriban. Szóval volt azért ott kavar a zene bizniszben akkoriban. Köszi, hogy a Sláger FM-ben rádióznak, érdemes a hétvégén bármiféle program lehetőséget megejteni, hiszen Budapesten van annyi. Például, hogyha ezen a hétvégén római legionáriusokkal és egymásnak szülő csapatokkal találkoznak a Kolosi tér és az Amfiteátrum környékén, akkor bizony nem kell megijedni, hiszen csupán a római kort felidéző Amfifest forgatagába csöppentek. Ez egy kétnapos rendezvény, ahol az ókor további hagyományai is megelevenednek, így lesznek fegyverek, mesterségbemutatók, kézműves foglalkozások, színházi, régészeti előadások és természetesen mítoszmesélés is. Ma és holnap még várják az odakilátogatókat, úgyhogy jó szórakozást kívánok Miles Smith dalával, ami nagyon gyorsan, nagyjából 20 perc alatt született meg állítólag, és hát legalább ilyen gyorsan vált világhírűvé köszönhető a social médiának. Tőle most a Stargazing következik.

0: Kellett valami, ami visszarepített abba az időbe, amikor sokan a suli után még bizony összegyűltek a tereken, utcákon, a lakótelepen, akkor bizony ez volt az a dal. A Lábús és a Sweet Dreams a 96-os év egyik abszolút sikere. Ez itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, erre pedig Benson Boone folytatásban a bizonyíték. Ez egy olyan dal, amiben kirobbanó energia van. A szám eleje szépen visszafogottan indul, és aztán amikor elír a refrénig, akkor átmegy, hogy azt hiszem mindannyian érezni akarjuk azt, amit mondani akar. Benson Boone, Beautiful Things, előtte viszont nézzük, hogy milyen idő várható Budapesten. 21 fok jelenleg Budapesten, és reménykedünk benne, hogy a város felett megjelenő felhők olyanok, mint a hangos kutya, nem harapnak. Hát legalábbis azt ígérték, hogy említésre méltó csapadék nem lesz ma a fővárosban, viszont az északnyugati szél megélénkülhet, 22 fok környékén alakulnak a mai nappali csúcsértékek. Holnap a nap első felében hideg lesz, 9 fokkal indul majd a reggel, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy aki át akarja szellőztetni a lakást, annak ez sikerülni fog. Nagy lesz a napi hőingás, hiszen holnap a nappali csúcsértékek akár 23 fok környékén is alakulhatnak, viszont hosszabb, rövidebb, naposabb időszakok a felhők dominanciájával előfordulhatnak. Többen szóltak róla, legutóbb Zsolti erősítette meg, hogy jelentős torlódással találkozhatnak az M5-ösön Szeged felé tartók Lajosmizsénél. Ott egyébként ez a történet, hogy elkezdték átépíteni a meglévő terelést, ennek okán csak egy sáv járható, és ezért van az, hogy ott feltorlódik a forgalom. Többen szóltak róla, hogy eléggé jelentős ott a torlódás, nekik köszönjük szépen az információkat. Apropó torlódás, azért Budapesten nincsenek kilométeres sorok ebben a pillanatban, de természetesen vannak olyan útszakaszok, ahol lassabb lehet az áthaladás, vagy terheltebbek a forgalmi sávok. Ilyen például a Budai Alsórakpart, a Kiskörút, szakaszonként a Nagykörút és a Rákóczi út is. Ne felejtjék el azt sem, hogy a pesti Alsórakpart szokásosan át van adva a gyalogos és a kerékpáros forgalom részére a hétvégére. És az is fontos, hogy délután 4-től lezárják a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körútat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, lezárják a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát is rendezvény miatt. Este 6-tól aztán lezárásokra kell számítani a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton, az Andrássy úton, a Kóskároly sétányon és az Olof Pálme sétányon is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Mr. Props érkezik, azt mondta, hogy alapesetben ez a dal arról az érzésről szól, amikor két ember szépen lassan elkezd egymástól eltávolodni. Azért a Robin Schulz verziója mennyivel pozitívumabb. Tépje a szél a hajunkat, süssön a nap, és élvezzük a szabadság minden ízét. Mr. Props, Robin Schulz, itt a Waves-es lágeren. My

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítottam.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makkadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Új e-mail, nézzük csak. Ja, persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
7: kérjük, mondja el. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: A reklám után!

0: Szeptember 15-éig kell nyilatkozni az iskolákban a HPV elleni védőoltás igényléséről. Lakossági fórumot tartottak a balatonfüredi lakóparkokról. 8 gólos győzelemmel kezdte a BL idényt a Veszprém. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyerekek számára igényelhetik, a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Forgalmi változások lesznek Veszprémben közműfelújítások miatt. Szeptember közepétől 2 egymástól független közműberuházás indul. Az E.ON szeptember 15-e és november 15-e között kábelcserét végez a Pataktér, a Kollégium utca, az Úrkút utca és a Deák Ferenc utca térségében, valamint a Nyugati és Keleti várlépcsőnél, ezért az érintett szakaszokon ideiglenes korlátozásokra kell számítani. Közben folytatódik az Egri József, a Pál László és a Dugonis Titus utcát érintő Szennyvíz csatorna rekonstrukció is. Ennek negyedik ütemében szeptember 14-e és november 6-a között lezárják a Pál László utca, Botev utca és Kisfaludi utca közötti szakaszát a gépjárműforgalom elől, így az autósoknak kerülő úton kell közlekedniük. A kivitelezések miatt a munkaterületek és a forgalomkorlátozások a beruházások előre haladtával változhatnak. Lakossági tájékoztatót tartott Bóka István polgármester Balatonfüred vitatott beruházásairól, ahol elsősorban az Aranyhíd lakópark és a volt Görögfalu helyén épülő Anna lakóliget volt a téma. A fórumon a lakók leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy a város infrastruktúrája elbírja-e a fejlesztésekkel érkező mintegy 1500 új lakást, különösen a vízállás szempontjából. A polgármester szerint használatbevételi engedély csak akkor adható ki, ha a szükséges közműkapacitás rendelkezésre áll, és egy nagyobb térségi vízellátási fejlesztés is készül. Bóka István azt mondta, személy szerint nem örül a lakópark fejlesztéseknek, és jelenleg tudomása szerint nincs újabb nagyobb beruházás előkészítés alatt. Az Anna lakóligethez kapcsolódó közpark kialakítására mintegy 394 millió forintot fordítana az önkormányzat, miközben a terület értékesítéséből és megszerzéséből a polgármester számítása szerint összességében mintegy 200 millió forintos pozitív egyenlege lehet a városnak. Szeptember 18-án rendezik meg az őszi Veszprémi Borszalont. A Veszprémi Vár szívében, a Dubnicai Palotában várják a borkedvelőket pénteken délután 17:30 és este 9 óra között. A kínálatban a Balatonfelvidék és más hazai borvidékek prémium tételei mellett pezsgők, olasz proszekkók, valamint kézműves és prémium dzsinek is helyet kapnak. A résztvevők között ott lesz többek között a Sazu Balaton, a Gyukli Pince, a Hoffmann's Winery és a Bokvillány. A borok mellé a Fügefagyi udvar és kávézó desszertjei és kávéi, valamint a Giusto Delicat prémium olíva, sajt és sonka válogatásai kínálnak gasztronómiai kíséretet. A programot ezúttal is összekötik a kortárs művészettel. A vendégek exkluzív tárlatvezetésen vehetnek részt Korsós Zoltán Okinawa című fotókiállításán Grászli Bernadett művészettörténész vezetésével. 8 gólos győzelemmel kezdte a BL idényt a Veszprém. Emil Nielsen parád és kapus teljesítménnyel mutatkozott be a Van Veszprém színeiben a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A több jó egyéni teljesítményt felvonultató magyar bajnok az első csoportkör szerdai nyitó meccsén 36-28-ra nyert a Porto ellen.
1: Várom az útinfókat, vigyázzunk egymásra, 06-30-30-30-95-8-as, ami hívható és SMS számunk. Ami nagyon fontos, hogy az M5-ösön Szeged felé Lajos Mizsénél átépítik a meglévő terelést, emiatt egy hosszabb torlódás alakult ki, úgyhogy vigyázzanak azok, akik most Szegedre indulnának. Lassú haladással találkozhatnak a Károly körúton az Asztória felé, az Erzsébet hídon Pestre és tovább a Kossuth-Lajos utcában, valamint terheltebbek a forgalmi sávok a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé szintén. És ne feledjék, ezekben a pillanatokban zárják le a Hősök terét, a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundelkároly út között, illetve a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Aztán este 6 órától fél 9-ig szintén lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kóskároly sétányon mindkét irányban, illetve az Olof-Pálme sétányon a Zihi Mihály út és a Hősök tere között.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Négy óra múlt, csodás hétvégét kívánok a stúdióban Karakas Balázs, hasznos információkkal, program lehetőségekkel és csak a jó dalokkal. Kamrad például idén januárjában megjelent Trying Not to Panic című EP-jéről érkezik a most következő dal, itt a Be Mine.

kirobbanó energia. Alex Warrentől az Ordinary szólt, ez pedig itt a Sláger FM, ahol Michael Sambello és a 80-as évekbeli lendület hamarosan velünk. Mindezek mellett pedig mondom az izgalmas programokat, mert most tartják a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban, egész pontosan ezen a hétvégén, és persze holnapra is még remek kikapcsolódási lehetőségekkel és programokkal készülnek. Ez három olyan nap, amely megmutatja, hogy mennyi tudás, invenció és alkotói erő rejlik a kortárs magyar iparművészetben. A fesztivál a kortárs iparművészet minőségét, sokféleségét és törekvéseit mutatja meg. A porcelán, a kerámia, üveg, ékszer, textil, bőr és fatárgytervezés és illusztráció területéről. A fesztivál idei témája az alkotás és a befogadás. Az idei programok egyik visszatérő kérdése, hogy milyen szerepet töltenek be a nők az iparművészetben, alkotóként, közvetítőként és befogadóként. Jó szórakozást hozzá mindez a Petőfi Irodalmi Múzeumban, holnap is délelőtt 10 és este 6 óra között. Nálunk pedig a folytatásban, ahogy ígértem, a 80-as évek egyik nagyon jó lendületes zenéje, egyenesen a Flashdance-érából. Ez van Michael Sambellótól a Maniac.

0: szólt az If I Had You itt a Sláger FM-en. Ez egy régi ismerős volt a mindennapjainkban. Jó hétvégét, jó pihenést kívánok! Chris Martin szerint a következő Coldplay dal alapritmusa úgy született, hogy egy különösen visszhangos mosdóhagylón kezdett dobolni. A saját magukban rejlő különleges képesség megtalálását akarták ezzel a történettel és ezzel a dallal is átadni. Azonnal következik tőlük a Higher Power, most viszont fontos információk. Már távozott a hőség Budapest fölül, ezt azt hiszem, hogy értékelhetjük egyre többen. Kellemes, friss a levegő, ez összességében kedvez egyébként a szervezetünknek. Az érzékenyebbeknél azonban gyenge hidegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek ennek nyomán. Náluk fejfájás, keringési panaszok, fáradékonyság, tompaság, vérnyomás ingadozás, és még akár egyéb mozgásszervi panaszok is előfordulhatnak. Időnként ugye megélénkülhet a szél, ennek okán sokak körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, és náluk ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Mondom a közlekedési információkat a Sláger FM-en. Lassú haladással találkozhatnak a Károly körúton, az Asztória felé, az Erzsébet hídon Pestre és tovább a Kossuth-Lajos utcában, valamint a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé is sokan igyekeznek A-ból B-be eljutni. Torlódás az M5-ösön a Szeged felé vezető oldalon, hiszen Lajos Mizse térségében átépítik a meglévő terelést, és ott ebben a pillanatban csak egy sáv járható. Lezárják ma este 8:30-ig a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körútat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, illetve a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6-tól este 8:30-ig lezárásra kell készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, a Kóskároly sétányon mindkét irányban, valamint az Olof-Pálma sétányon a Zichy Mihály út és a Hősök tere között. Le van zárva a 22. kerületi Plébánia utca, a Panoráma utca és a Jósika utca között, mert javítják a vízvezetéket.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hello, we're Coldplay.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

kellemes country sütemek, Ella Langleyvel és a Behörrel. Egy vadonatúj zene szólt itt nálunk a Sláger FM-en, méghozzá olyan, ami az amerikai Billboard 600 slágerlista második helyéig jutott el, amit azért nem mindenkinek sikerül összehozni. Örülök, hogy együtt tölthetjük a délutánt, legyen szó arról, hogy mondjuk otthon molyolgatunk a lakásban, nagy takarítunk, vagy éppen a családdal próbálunk valami kellemes kikapcsolódást találni. Akármelyik is a nyerő téma ma délutánra, én hozok egy olyan dalt, ami már a 80-as évek óta itt van velünk, hiszen ez a dal 87-ben Amerikában és Nagy-Britanniában is a top 5-be került. A Fleetwood megkövetkezik, itt a Little Lies-es lágeren.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. You're unbelievable. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: világon.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, az autóban is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 10-től 13-áig fél kiló prémium műzli 33% kedvezménnyel csak 999, 100 g fürdővészelet 37% kedvezménnyel csak 285 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
5: OLED tökéletes baba megfigyelő rendszer a nyugodtabb éjszakákért. Most kamerával a Dream Duo 20% kedvezménnyel az oledcare.hu-n és a partnereknél. OLED Dreamsock a nyugodtabb, kipihentebb éjszakákért.
6: Szeptember 18-19-én irány a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó a budapesti Merkapt sportközpontban. Több mint 100 sportág és 25 hangszer vár bajnokokkal, zenészekkel és rengeteg élménnyel. Próbáld ki, éld át és találd meg, mi a te pályád. Részletek sportágválasztó.hu.
5: iRobot akciós napok, új portfólió, új generációs 2-in-1 Roomba takarító robotok, lidár navigációval, kevesebb takarítás, több szabadidő. iRobot napok az iRobot.hu-n és a partnereknél.
7: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-kötőjelcenter.hu-n.
8: Nagyzenekaros Triász koncert
9: szeptember 18-án.
8: Barba Negra Red Stage.
9: Kedvezményes elővételi jegyek
8: rock1.hu.
9: Szeptember 18-án.
8: Triász koncert Barba Negra Red Stage.
10: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
11: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
12: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
13: Össze végre jut idő egymásra. Egy őszi hétvége a gyerekekkel, vagy néhány nyugodt nap akár a nagyszülőkkel. A Klub Tihany Resortban minden generáció megtalálja a saját élményét. Színes programok, wellness, balatoni séták és közös pillanatok várnak titeket. Foglalj a legjobb árakon a klubtihany.hu-n.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó műszaki vizsgálatra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást a 7. évfolyamos gyerekek számára, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Ez a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot kell visszajuttatni az iskolába. Az oltást az iskolaorvos adja be két részletben 6 hónap különbséggel, a megfelelő védettséghez pedig mindkét adag szükséges. Az NNGK szerint a vakcina biztonságos, nem tartalmaz élő vírust. Az oltás nem kötelező, de fiúk és lányok számára egyaránt elérhető, és fontos szerepe lehet több HPV-hez köthető daganat betegség megelőzésében. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó átfogó műszaki vizsgálatra. A Jánoshegyi építményt februárban életveszély miatt határozatlan időre lezárták. A szakértői vizsgálatok szerint a falakba szivárgó csapadék jelentősen károsította a mészkő, homokkő és a tégla szerkezeteket, ezért a kilátó megmentéséhez részleges visszabontásra és újjáépítésre lehet szükség. A hegyvidéki önkormányzat lakói arról szavazhattak, hogy a tavalyi költségvetési maradványból biztosítsák-e az előkészítés költségét. Az 1910-ben átadott kilátót évente mintegy 1 millióan keresik fel. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. A 9. kerületi Ferenc téren egy teljes körűen felújított műemléki védettségű épületbe költözött a Digitális Egészségtudomány Intézet, az Egészségügyi Menedzser Képző Központ és a Mentálhigiéné Intézet. A Berger Samu tervei alapján készült környezetébe illeszkedő, hallgató és oktatóbarát épület egyszerre 400 hallgató befogadására képes, és modern infrastruktúrát biztosít a kar mindhárom intézménye számára. Az új kampuszon már az idei tanévben közel 600 magyar hallgató kezdette meg tanulmányait, amivel a kar a Semmelweis Egyetem második legnépszerűbb magyar képzési helyévé vált. 25 órás szünet nélküli musical ünneppel indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A Dobban a Rekord 2 vasárnap este 7 órakor kezdődik és hétfő este 8 óráig tart. A pódiumon a színház népszerű művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják majd egymást, a nézők pedig bármikor csatlakozhatnak az ingyenes eseményhez, mondta a Sláger FM-nek Török Katalin, az Erkel Színház marketing és kommunikációs vezetője.
0: Tavaly hívtuk életre első alkalommal az első musicalek éjszakáját, utána pedig Ember Márk egy fantasztikus rekordkísérletet hajtott végre, 27 órán keresztül színdarabokat olvasott fel, és akkor úgy gondoltuk, hogy most a következő évadot nem is kezdhetnénk másként, csak egy ilyen szuper programmal, amikor is 25 órán keresztül műzikeleket éneklünk majd, lehet jönni, menni, viszont azokat, akik az elejétől a végig kitartanak, és itt lesznek velünk, őket mindenképpen majd megjutalmazzuk egy kis aprósággal, egy kis dobban a szívélménnyel. Rengeteg közönségaktivitásra számíthat majd az, aki látogat ide. Itt lesz a fest belünk a világunkat, de musical sminket is készíthet, origami hajtogatás, vikit boszorkányokat készítünk, és számos más aktivitás, de még nagyon sokan eljönnek majd, és fogják szeretni ezt a rendezvényünket is.
14: A látogatók bármikor csatlakozhatnak, és addig maradhatnak, ameddig csak szeretnének. Richard Strauss és Bartók Béla műveivel, Keller András vezényletével indítja az új évadot a Concerto Budapest szeptember 25-én és 26-án a Zeneakadémián. A hangverseny darabjait a világ féltésének üzenete köti össze. Elhangzik Strauss Metamorfózisok című gyászzenéje, Bartók kantáta profánája, Fekete Attila és Sebestyén Miklós közreműködésével, a harmadik zongora verseny Várjon Dénes tolmácsolásában, valamint lezárásként a Rózsa Lovag szvittje is.
15: Mondom a közlekedési információkat, balesetmentes autózást kívánok. Lezárják ma este 8:30-ig a Hősök terét a Kóskároly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel Károly út között, valamint a Kóskároly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6:30 között lezárásokra kell majd készülni a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, valamint a Kóskároly sétányon mindkét irányban, illetve az Olofpálme sétányon a Zichy Mihály út és a Hősök tere között. Lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt. Lezárták a 10. kerületben az Albert-Tirsai utat szintén rendezvény miatt, ott csak a BKK járatok hajthatnak át. Lezárták a hétvégére a 8. kerületben a Gál Mózes utcát, az Elnök utca és a Magyarok Nagyasszonya tér között, szintén rendezvény miatt. Budaenőn lezárták a Kossuth Lajos utcát a Főtér és a Magtár utca között vasárnap reggel 6 óráig, szintén rendezvény miatt. A 13. kerületi Rejter Ferenc utcában kifelé a Frongepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik, ott gázvezetékjavítás miatt teszik ezt.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
15: Múlt Halloween, Karakas Balázs vagyok. Csepő Ról mondta el egy interjúban, hogy ez a dal arról szól, hogy sok szerencsét kíván valakinek, aki megpróbálja letagadni a saját valódi érzéseit. Ettől ez egyszerre hangzik jó kívánságnak és persze keserű búcsúnak. Csepő Ról, good luck!

0: Na, hogy az örökérvényű Bruce Springsteen dal Born in the USA, ez a Sláger FM hétvégén is azokkal a zenékkel, amiket igazán szeretünk, és köztük a régebbi és újabb kedvencekkel is. Teddy Swims például hamarosan a sikerlistek éléről érkezik. Mindezek mellett mondom a környékbeli legizgalmasabb program lehetőségeket is, mert például ezen a hétvégén tartják a Táltos Szamár Fesztivált Biatorvágyon. Ingyenes báb és utca színházi fesztivál ez. 9 helyszínen közel 50 előadást és foglalkozást kínálnak, így már előre ki lehet választani a család számára a legvonzóbb műsorokat. Lesznek magyar és német nyelvű történetek, zenés produkciók, bábkészítés, kreatív műhely, kézműves vásár, sőt, mi több, a kisebbeknek még babajátszót is szerveznek, és még ingyenes kisvonat is lesz. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá! Teddy Swims-el most a folytatásban, ahogy ígértem, itt az újdonsága Mr. Know It All.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: sosem öregedő Cher és a Strong Enough a dal 99-ben jelent meg a Believe album második kislemezeként, és hihetetlen nagy siker volt, Magyarországon például a rádiós lista élére is eljutott. Ez pedig itt a Sláger FM, ahol Billie Eilish veszi át most a folytatást, majdnem lehagyta a most következő dalt a Hit Me Hard and Soft albumról, pedig később ez az album legnagyobb slágere lett. Azonnal itt a Birds of a Feather előtte nézzük, milyen idő lesz. Hűvös lesz éjszaka, hajnalban akár 9 fokig is süllyedhet a hőmérséklet a fővárosban. Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra a környéken, de délután északnyugat felől elkezdenek vastagodni a felhők, ezekből elszórtan a környéken is előfordulhatnak záporok, zivatarok, de szinte jelentéktelen mennyiségűt ír a meteorológia. Időnként az északnyugati szelet erős élénklökések is kísérhetik. Hétfőn aztán egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakrabban zavarhatják majd felhők a napsütéseket. Hozom a friss közlekedési híreket a Sláger FM-en. Arra számíthatnak, hogy lezárják ma este 8:30-ig a Hősök terét a Kós-Károly sétány és a Dózsa-György út között, az Állatkerti körutat a Hősök tere és a Gundel-Károly út között, valamint a Kós-Károly sétány befelé vezető oldalát rendezvény miatt. Este 6:30-ig lezárásra számíthatnak majd a Hősök terén körben, a Dózsa-György úton a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, az Andrássy úton a Bajza utca és a Dózsa-György út között, a Kós-Károly sétányon mindkét irányban, valamint az Olof Pálme sétányon a Zichy Mihály út és a Hősök tere között. Természetesen vannak még ezen túlmenőleg is változások, például lezárták Solymáron a Templom teret és a Dózsa-György utcát vasárnap éjfélig rendezvény miatt. Lezárták a 10. kerületi Albert-Tirsai utat is, szintén rendezvény miatt. Lezárták erre a hétvégére a 8. kerületi Gál-Mózes utcát az Elnök utca és a Magyarok nagyasszonya tér között, ezt is rendezvény miatt. De számíthatnak arra, hogy Budaörsön lezárták a Kossuth-Lajos utcát a Főtér és a Magtár utca között vasárnap reggel 6-ig, dettó rendezvény miatt. Úgyhogy rengeteg rendezvény van a városban. Ha ezeken vesznek részt, jó szórakozást kívánok, ha pedig autóznak, akkor jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

énekelt, az énekesnő az ADHD himnuszaként beszélt erről a dalról, nem csak egy széteső kapcsolatról, hanem arról is szól, hogy milyen nehéz egyensúlyt találnia önmagában, amikor egyik nap túl rendetlennek, a másik nap túl szabályosnak érzi magát. Ez volt a Messzi, itt a Sláger FM-en, és mivel egyre közelebb az este 6 órai, mára megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszas figyelmet. Persze, nem érdemes tekergetni azt a készüléket sehová, hiszen érkezik majd 6 órától Kovács Áron, Kisó és a Slágerlista a legjobb zenékkel és a legklasszabb történetekkel. Én holnap jövök délelőtt 10-től, már a búcsúzom a Solvivval, következik a Miattad. Karakas Balázs kicsekkol.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appon, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulat ingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Femines. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Fáradt, kimerült, feszült és ingerléke. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
7: Vitongo. Stresszre Vitongo.
8: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Megfáztál? Kapar a torkod? Kortyolj egyet a kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal, szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Köszöntöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Közel 140 kilométernyi mellékutat újított fel idén a Magyar Közút. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint 19 megyében csaknem 132 kilométeren már befejeződtek a munkálatok. További 5 kilométeren pedig még zajlanak az utolsó munkák. Újabb közel 28 kilométernyi útszakasz felújításának előkészítése is folyamatban van. Az országos közúthálózaton idén összesen csaknem 570 kilométernyi fő- és mellékútvonalon végeztek teljes körű rekonstrukciót. A Magyar Közút saját munkáival együtt több mint 700 kilométeren javulhatnak az utazási körülmények. Szeptemberben egy hosszú távú országos útfelújítási programot is bemutatnak. Veszprém a második legtisztább levegőjű magyar nagyváros, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség friss rangsora szerint. A kutatásban 761 európai nagyvárost vizsgáltak a levegő minőség szempontjából, és a magyar városok közül Sopron végzett a legelőkelőbb helyen, a 278. pozícióban. Veszprém a 425. lett, így a második legkevésbé szennyezett magyar nagyváros, még Győr a harmadik helyet szerezte meg. A lista végén a magyar városok közül Miskolc, Budapest és Debrecen áll. A vizsgálat szerint Magyarországon továbbra is a finom részecskék, a nitrogénoxidok és nyáron az ózon okozza a legnagyobb problémát. Bár a hazai levegőminőség javult az elmúlt években, még mindig elmarad a WHO egészségügyi ajánlásaitól. Megkezdődtek az őszi Erzsébet táborok Zánkán. Szeptember 25-éig mintegy 17 ezer résztvevőt várnak, közölte az Erzsébet alapítvány. Az osztálykirándulások hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartanak. A diákok teljes ellátást és turnusonként több mint 40 féle programot kapnak. A foglalkozások között természettudományos, környezetvédelmi, művészeti, digitális és pénzügyi ismeretterjesztő programok is szerepelnek. Emellett sétahajózás és kalandpark is várja a gyerekeket. Újdonság a rendőrségi járműpark, ahol korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket mutatnak be. A táborban folyamatos egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. Kiegyensúlyozott főszezon zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 ezer utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is. Az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 ezret értékesítettek. Javultak a vízbefulladási statisztikák a Balatonon, de az alacsony vízállás új veszélyeket rejt. A 90-es évek elején még évente közel 50-en fulladtak a tóba, a 2020-as évek elejére ez a szám 10 körülire csökkent. Idén az első 8 hónapban a vízirendőrök 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a vízből. A mentések mintegy 31%-át a szápot használók miatt kellett végrehajtani. A rendőrség szerint a nyár végén 40 cm körülire csökkent a vízszint, emiatt a fürdőzők egyre beljebb gázolnak a vízben, ahol hirtelen mélyülő mederárkok, úgynevezett marásvonalak okozhatnak számukra veszélyt. Az idei év első 8 hónapjában 6-an vesztették életüket a Balatonban.
1: Félteljes lezárásra számíthatnak az autósok a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 3. kerületi Hadrianus utcában a 60-i Lajos utca közelében, mert javítják a csatornát. Tart a felújítás a Szondi utcában, a 6. kerületben a Csengeri utca és az 5-ös utca között továbbra sem lehet autózni. A forgalom egy sávon váltakozva halad, Kőbányán a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannonia utca, Balzak utca csomópontban felújítás miatt. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és 70-es kilométer között csak egy sáv járható, aki teheti az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű Gyöngyös csomópontok között válaszol másik útvonalat. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán a határ felé, Tata és Bábolna között, valamint az erős forgalom miatt lassulást tapasztalható Bicske és Herceghalom között is mindkét irányban. Vezessenek óvatosan.
2: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
3: Hello Los Angeles! Ez itt a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. A 2026-os év 37. adása. Itt van Orsi, a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig 14 éves korában már klubokban énekelt, 16 évesen csatlakozott egy női R&B trióhoz, és ott figyeltek fel rá. Egyébként a neve pedig egy szín. Őrület, nem? A showbiznisz egyetlen szabálya, tudjátok. Színre szím, számla szám. Indul az Opel Valli slágerlista. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine és a Paradise a 40.
4: Kizárólag miattad vállaltam a kockázatot.

Visszaszámlálás Kovács Áronnal, Kisóval és a legnagyobb slágerekkel. Változatosan. Opel Vallis slágerlista 38. sláger.

0: Cordero és Justin Bieber stay-e visszatért a 38-ra, Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a pedig a 39-dik. Na, a gyerekek, én tudom, hogy nagyon sok muzsikus hallgat minket, akik mennek haknizni, járják az országot, és minket hallgatnak, illetve most engem. Gyerekek, jó utat, vigyázzatok magatokra, és ha jön valaki esetleg egy közös fotóra, akkor a következő dalt, amit Orsi hozott nektek, ajánlom szeretettel.
1: Visszapillantó.
2: 44 éves lett Péter Szabó Szilvia. Autodidakta módon tanult énekelni, majd 2001-ben az akkor alakuló Nox énekesnője lett. A csapat elképesztő sikereket ért el, Szilvi pedig az ország egyik legismertebb énekesnőjévé vált. 2009-ben egy magánéleti válság után előbb Ausztráliába, majd Angliába költözött, 2013-ban pedig hazatért. Azóta szóló énekesnőként is sikeres, és a magánélete is rendeződött. Érdekesség, hogy Völgyesi Gabi a Unique énekesnőjének sógornője. A Nox első nagy sikerdalát indítottam, ez a Százszor ölej még.

0: Százért ölej még.
1: Mi?
0: Százszor ölej még. Köszönjük Orsinak. Jöjjön némi info a hét sztárjáról, hogy haladjunk tényleg a műsorral, mert nekem is mennem kell. Tehát 47 éves lett. Semmi elét nem mutatja, de hát vagyunk így ezzel egy páron. Nem sokat teketár.
2: Mit mondott?
0: Nem sokat terekóriá.
3: Mit akar mondani?
0: Ez a diszlexia, ez nagyon rosszat tett. Na mindegy, szóval 16 évesen nem sokat teketóriázott, ezt a szót kerestem. 16 évesen berobbant a pop szakmába. Ilyen reszelős ének hangja van.
2: Hogy érted ezt?
0: Úgyhogy ebben rokonságot mutat Joe Cockerrel, de nem róla beszélünk. Azon kevés előadó közé tartozik, akinek van mondani valója.
2: Ne.
0: Hát jó van, de amit el lehetett mondani, a görögök már mindent mondták, és azóta már eltelt 2000 év. Tehát, hogy azért nagyon nagy merítés nem történt azóta az emberiséggel. Egyre hülyébbek vagyunk.
2: Tényleg?
0: De tényleg. Örüljünk, hogy egyáltalán még tud beszélni egy előadó. A dalszövegeinek van tartalma és mélysége. És könyörgöm, ne menjünk bele a mai zenékbe, mert tényleg csak sírni tudnék. Annyira szeretem őt, sírni tudnék.
2: Na, igen.
0: De az egy másik dal. Egyik slágerét eredetileg Kelly Clarksonnak szánták, neki nem kellett, Adam Lambert azonban fel is énekelte, hozzá meg nem passzolt, végül a hét sztárja lett a befutó vele. Ez nem tudom, miért a nagy sztori. 37. Mark Ronson és Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart.

0: Itt kamerázik, aztán a számát be sem mutatta, hát lehet, hogy lopott. A 35-en, Farukó Pepassa pedig a 36-dik. Na, Orsi, gyere, hozz valamit a múltból!
1: Visszapillantó!
2: Amíg az Egyesült Államokban 1987-ben a Los Lobos hódított, addig Nagy-Britanniában Rick Astley vezette a slágerlistát a Never Gonna Give You Up-pal. Nem is akárhogyan, 5 héten keresztül kirobbanthatatlan volt az első helyről. A dal aztán az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, és közel 4 évtizeddel később is mindenki felismeri az első néhány másodpercből. Jön a Never Gonna Give You Up, itt a Sláger FM-en.

0: és a Never Gonna Give You Up. Köszönjük, hogy sose foglak feldobni. Ez egy ilyen besugó ellenes nóta volt. Köszönjük szépen. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát, amit a kereskedelmi rádiók összesítés alapján hoztunk össze, különös tekintettel a Sláger FM-re, mert azért na. És most elárulom, hogy a hét sztárja, akiért rajongunk mink, az Pink. Miért hívnak valakit Pinknek? Hát több variáción van.
1: Csak egyet mondj!
0: Igaz, Kovi, de az eredeti nevét meghalva szerintem nem lesz nehéz az ügy. Alicia Beth Moore. Hát ezzel azért, na...
2: Beth Moore.
0: Gilmour néven még lehet gitározni, de Beth Moore, na mindegy. Szóval nehéz kamaszkora volt, míg valakinek soha nem lesz ilyenben része, ő 15 évesen drogtúladagolásban majdnem elhunyt, az egyik barátnél viszont helyette is belehalt az ilyen kalandba. Szóval így kezdte, és még csak 15 volt. Tehát az a hülye film például, az az alkonyat, amiben vegák a vámpírok, még előtte állt. Érted? A rombolja az is úgy az agyat, mint a drog. Na mindegy, két lánybandának is tagja volt, mielőtt szóló előadóként befutott volna.
1: Helyes.
0: Tiniként, benzinkúton, Mekiben és Pizzériában is drogozott. Dolgozott. Bocsánat. Freud bácsi megjött a műsorban. Tiszteletem, Herr Freud.
1: Igen.
0: Na jöjjenek a János testvérek, a Sucker a 34.

0: Stella és a Riptide a 32. Dua Lipa és a Fizikális a 33. És jön most valami, amit az utolévő zenész kollégáknak küldenék nagyon nagy szeretettel. Ezt hallgassátok, gyerekek! Ez a valóságos.
1: Visszapillantó.
2: Pontosan 37 évvel ezelőtt a mai napon jelent meg az Aerosmith 10. stúdióalbuma, a Pump. A lemez az együttes egyik legsikeresebb korszakának meghatározó albuma lett. Rajta olyan slágerekkel, mint a The Other Side, Genie's Got a Gun vagy a Love in an Elevator. Én most az utóbbit választottam, következik az Aerosmith-it a

0: még nem szexelt liftben, nem?
1: Talán volna.
0: Mondjuk én. Mindegy. Hát kell azért a jövőre is valami, nem?
2: De igen.
0: Dolly Parton halála után ismét előkerült az egyik legkülönösebb történet az életéből.
2: Már csak ez hiányzott.
0: 2015-ben írt és rögzített egy My Place in History című dalt, amely saját kérésére csak 2046-ban a 100. születésnapján lehet meghallgatni.
1: Oh.
0: A felvételt egy gesztenyefából készült különleges ládába, a Dreamboxba zárták, a dallamot és a szöveget pedig rajta kívül senki nem ismeri.
1: Valóban?
0: Dolly még egy CD lejátszót is tett mellé, hogy évtizedek múlva is biztosan le lehessen játszani. Mert egy CD játszó biztos túlél egy ilyen 100 évet. Na mindegy, tapasztalat, hogy nem. De azért valahogy csak megoldják. A láda egyben tisztelgés volt nagybátyja és mentora Bill Owens előtt is. Dolly később bevallotta, hogy nehezen bírta a várakozást, mert szerint egy kifejezetten jó dal, és legszívesebben idő előtt kiásta volna.
1: Na is.
0: És drága barátaim, az a jó hírem, hogy 2046-ban alig leszek 73.
1: Jól érzi magát?
0: De csodálatos! Szóval simán meghallgathatom. Csak majd jusson eszembe, mert addigra lehet, hogy azt is elfelejtem, hogy itt dolgoztam. Bár tudom, hogy az felejthetetlen.
1: De ez most mellékes.
0: Dua Lipa és a Don't Start Now, nem most kezdjem a 31.

0: 31. Dua Lipa és a Don't Start-nál köszönjük szépen, itt a vége az órának. Hírek, időjárás, közlekedés, álljatok egy benzinkútra, hogyha kocsiba vagytok, mert úgyse történik semmi. Aztán folytatjuk az Opelval is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten. Nem lehet drágább az idei tűzifa a tavainál. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-ig kell meghozni. Látványosan lassult a lakásárak emelkedése a nyár végén, különösen Budapesten, ahol augusztusban már 0,1%-kal csökkentek az árak júliushoz képest. Éves összevetésben a fővárosban 6,7%-os drágulást mértek, miközben egy évvel korábban még 21,5%-os volt az áremelkedés. Országosan ugyanakkor 11,5%-kal kerültek többe a lakások egy év alatt. Az ingatlan.com szakértője szerint a piacon egyfajta stagnálás alakult ki. Egyik hónapban kisebb emelkedés, a következő pedig korrekció jellemzi az árakat. Közben a korábban kevésbé dráguló olcsóbb térségekben gyorsabban nőnek az árak. Az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon már 15% fölötti éves emelkedést mértek. A bérlők számára is kedvezőbb lehet az ősz. A nyári albérleti roham lecsengésével ugyanis a havi bérleti díjak akár 10.000 forinttal is mérséklődhetnek. Erdőparkkal védekeznek az aszály ellen Kecskeméten. A városban az elmúlt években több természetalapú megoldást is kialakítottak, köztük esőkerteket és a több mint 5 hektáról létrehozott erdőparkot. Az esőkertek összegyűjtik a környező területekről érkező csapadékot, lassítják a lefolyást és segítik a víz talajba szivárgását. Ilyen kert működik többek között a Sosztakovics és a Gerlice utcában is. A Kecskeméti Erdőpark kialakítása 2022-ben kezdődött a Zöld Küldetés Egyesület kezdeményezésére. A munkában több száz önkéntes vett részt, és néhány hét alatt közel 35.000 facsemetét ültettek el. A kezdeményezések célja, hogy több csapadékvíz maradjon helyben, és a városi zöld felületek ellenállóbbak legyenek a szélsőséges időjárással szemben. Szeptembertől már a Margit-szigeten is működik a térgondnoki szolgálat, jelentette be a Facebookra feltöltött videójában a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, már Budapest 8 fontos közterületén, a Boráros téren, a Baross téren, a Blaha Lujza téren, az Etele téren, a Deák téren, az Örsvezér téren, a Kőbánya Kispest vasútállomásnál és a Szél Kálmán téren van már térgondnok, akiket a terek szemeinek és lelkeinek nevezett. Figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is, mondta a főpolgármester, aki bemutatta azt az elektromos járművet is, amellyel a Margit-sziget térgondnokai járják majd be a területet. Budapesten rendezik meg a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének 53. világkongresszusát szeptember 14-e és 18-a között. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A rendezvényre a világ 75 országából közel 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember, ipari szereplő és döntéshozó érkezik majd a fővárosba. Karbantartás miatt szeptember 14-e és 20-a között rövidített útvonalon közlekedik a H9-es hév. A szerelvények ebben az időszakban csak az Örsvezér tere és Szabadságtelep között járnak, közölte a BKK. Szabadságtelep és Csömör között a H9-es jelzésű pótlóbusz szállítja majd az utasokat. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a Csömörről az Örsvezér tere felé utazóknak a 419-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A korlátozás hétfőtől vasárnapig lesz érvényben. Félpályás lezárásra számíthatnak az autósok a Budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 3. kerületi Hadrianus utcában a 60 Lajos utca közelében, mert javítják a csatornát. Tart a felújítás a Szondi utcában, a 6. kerületben a Csengeri utca és az Ötvös utca között továbbra sem lehet autózni. A forgalom egy sávon váltakozva halad, Kőbányán a Tavas utcában a Hang utca és a Harmat utca között egy rövid szakaszon vízvezeték építés miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Pannonia utca Balzakutca csomópontban felújítás miatt. Munkavégzés miatt torlódik az M3-as autópálya határ felé vezető oldala. A 62-es és 70-es kilométer között csak egy sáv járható. Aki teheti, az 55-ös jelű 60 és a 70-es jelű Gyöngyös csomópontok között válaszol másik útvonalat. Szakaszosan torlódik a forgalom az M1-es autópályán a határ felé, Tata és Bábolna között, valamint az erős forgalom miatt lassulást tapasztalható Bicske és Herceghalom között is mindkét irányban. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Üdvözlünk mindenkit, aki az utakat rója és haknizik. Orsi itt van a múltból, hozza a dalokat. A hét sztárja pedig Pink, akit most ünneplünk mink, mert hogy 47 éves lett. Az egyik első olyan popstar, aki koncerteken légi akrobatikát épített a showba.
3: Értem.
0: Ja. Hatalmas magasságokban, köteleken és hevedereken lóva énekel élőben. Tiszta Batman! Folytatjuk az Opel-val és slágerlistát. Tame Impalával. Ez a Dracula. Na, tessék. Tudtam, hogy

0: Imagine Dragons és a Bones visszatért a 28-ra, David Guetta és a One Republic, I Don't Wanna Wait-je pedig a 29-dik. Na de semmi ahhoz képest, hogy Orsi jön, és hoz valami olyan régi magyar dalt, ami ilyen diszkós is, de szeretem. Ritka az ilyen. Tessék!
1: Visszapillantó.
2: 52. születésnapját ünnepli Gallus Niki színész énekesnő. Középiskolai éveinek egy részét Japánban és Ausztráliában töltötte, majd 2001-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. 2003-ban alakult meg a Klub 54, melynek Niki lett az énekesnője. A formáció hamar ismerté vált, én pedig most az első nagy slágerüket hoztam 2004-ből. Jön a Klub 54, és még egyszer.

0: 54 és a még egyszer. Köszönjük szépen, Gallus Niki egy állat. Ezt elmondhatom. Hamarosan megint ellenfelek leszünk, de attól én még imádom. Na, ez itt még mindig az Opel-val is slágerlista, ahol a hétszárja Pink! És akkor, hogy honnan jön a neve? Tudjátok, megbeszéltük, elég hülye neve volt, mármint úgy értem, hogy rockstárnak nem jó. Viszont megnézte Tarantino Kutyaszorítóban című filmjét, ezt én is megtettem többször is, ráadásul kultfilm lett belőle, és ugye a gengszereknek ott mindenféle színek voltak a nevék, hogy ne ismerjék egymást. Mr. White, Mr. Brown, Mr. Pink, tehát volt mindenféle szín, és ott egy Pink nevű figurának azért gondolta, hogy átveszi a karakterét és a nevét. Valójában a fekete a kedvenc színe, de azért az lenne a neve, hogy Black. Azt úgy néz ki, ahogy azért az elején vicces lett volna. Black Lives Matter!
1: Csendesen!
0: Jött volna a tüntetés. Na, 2000-ben megjelent az első albuma. Ahogy így kimondtam, meg is jelent előttem egy ilyen, tudjátok, egy ilyen temetőkert, ahol tök sötét van, csak a tenevérek huhognak, vagy nem tudom, mit csinálnak, és akkor így megjelenik egy album.
2: Egyeztet!
0: Mi az, hogy megjelenik egy album? Nem megjelenik, hát a szellemek jelennek meg. Mi az, hogy megjelenik egy album? Milyen hülyen használjuk a magyart? Na mindegy. Óriási siker volt ez a lényeg. Megjelent az album.
3: Mit mondott?
0: Többször volt az NSYNC előzenekara, ami van annyira rémisztő, mint egy éjszaka a temetőben, de ezt most hagyjuk. Menjünk tovább a Fastboy-jal, a Good Life a 27.

0: A Lady Gaga és a Dead Dance a 25. Ava Max és a Kings and Queens a 26. Köztük szépen Orsi érkezik.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte volna 55. születésnapját Dolores O'Riordan, a The Cranberries legendás énekesnője. Különleges, azonnal felismerhető mezzo-szoprán hangjával a 90-es évek egyik meghatározó előadója lett, később pedig szóló karrierbe is kezdett. Halála előtt néhány évvel bipoláris zavarral diagnosztizálták, 2018. január 15-én hunyt el, egy londoni hotelszoba fürdőkádjában találtak rá. Halálát fulladás okozta, amelyhez az elfogyasztott nagy mennyiségű alkohol is hozzájárult. A hatóságok balesetként kezelték az esetet. A Cranberries talán legismertebb dala, a Zombie következik itt a Sláger FM-en.

0: Lecigó temetői adásunkon. Vámpírok, én hülye történeteim, a Sírkertben megjelenő albumokról és a Cranberry Zombia. Köszönjük szépen Orsinak, a hét sztárja Pink! Több mint 200 tetoválása van, de ez már miért szám? Ez azt jelenti, hogy kevés. Tehát régen ezt úgy mondtuk, hogy több mint 200, most meg 2020-ban, na, több mint 200 tetoválása van. Mi az, nem? Kettő az elhunyt kutyáira emlékeztet, meg van egy vonalkód a tarkóján. Ha nincs nála apró, mikor bevásárlókocsit akar, a Lidliben egyszer lecsippantatja a nyakát. 2001 óta van együtt Carrie Hart motocross versenyzővel, na neki viszont rockstar neve van, Carrie Hart. Azért ez na. 2006-ban össze is házasodtak, és Pink kérte meg a kezét.
1: E parancsol?
0: Csodálatos, nem? Kapcsolatuk nem zökkenőmentes, erről nem egy dalában énekelt, és még Pink azt is bevallotta, hogy egyszer egy évig nem szexeltek.
2: De szép is szőrös.
0: Hát ezzel még mindig nem vagytok sehol, szerintem a magyar átlag házaspárok sorában. Hát ott ez, ne haragudjál. Drága Pink, de hát nálatok ez válság, nálunk ez életforma.
3: Én csak hallottam.
0: Nem magamról beszélek, szeretném kiemelni. 2006-ban fiúk és 2011-ben kislányuk született, ami azt jelenti, hogy azért 5 évente legalább egyszer összekerülnek.
1: Úgy tűnik.
0: Valakivel. Cameron és Hug Yourself, hát akinek nincs párja, ugye, a 24.
4: Mondja ki a legelső dolgot, ami most épp...

0: Abrakadabra, 22. Ed Sheeran, azt hiszem a 23. Porsi pedig jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Hihetetlen, de 61 éves lett Moby, amerikai dalszerző, énekes, producer és DJ. Az elektronikus zene egyik legismertebb alakja, de legalább ennyire híres vegán életmódjáról és állatvédő tevékenységéről is. Pályafutása során világszerte több mint 20 millió albumot adott el. Most 2005-ben megyünk vissza az időben. 7. stúdióalbumának egyik legismertebb dala következik, ez a Lift Me Up. Play.

0: felemelkedett mindenki Móbival, akkor jó hírem van, folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, gyerekek!
1: Ezt csak álmodom!
0: Edesül, Los Angelesről beszélek nektek, hello Los Angeles! Ben Affleck-et itt kapták lencse végre festékszóróval a kezében, miközben egy óriás plakátra a saját nevét fújta fel.
2: Parancsol?
0: Hát van, aki elszívja az orrát, van, aki fel a nevét. Hát gyerekek, a sztárok élete nem móka és kacagás.
2: Nem.
0: Elsőre úgy tűnt, mintha egyszerűen megrongálta volna a reklámot, de hamar kiderült, hogy az egész egy gondosan felépített gerilla marketing akció része. Ki gondolta volna?
3: Én csak az utasítást követtem.
0: Azt hittem, éjjelente ki jár festék fújni. Az ablak biztosított társaság hirdetésein a cég nevét Affleck nevére alakították át, ezzel készítve elő a közös kampányukat. Vagyis a kétszeres Oscar-díjas színész ezúttal teljesen legálisan vandálkodott Los Angeles utcáin, és nevére vette egy biztosító társaságot.
1: Úgy tűnik.
0: Mekkora ötlet. Nem akarok tippeket adni, de a Szent Királyénak például lehetne a show reklámot csinálni valahogy máshogy.
4: Tiltakozom!
0: Jó, vissza is vettem. Teddy Sims és a Dora 21.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Csak október 15-től 18-áig a Pap László Sportarénában. A Notre Dame elsöprő sikere után a Párizsi Színház legújabb szenzációja. A grandiózus Molière musical. Lélegzetelállító és lenyűgöző produkció. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Nem jössz fürdeni?
7: Sajnos megint viszket és ég a lábam.
6: Ne szenvedj már, kend be kanesztennel. Tudod, hogy mindig ott van a táskámban, ha nyaralunk. És ha már bekented, hozhatnál nekem egy koktélt is.
7: Kaneszten, szabaduljon meg a bőrgombától. A Kaneszten krém vény nélkül kapható gyógyszer, klotrimazolható anyaggal. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
9: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Szeptember 15-éig kell nyilatkozni az iskolákban a HPV elleni védőoltás igényléséről. Lakossági fórumot tartottak a balatonfüredi lakóparkokról. 8 gólos győzelemmel kezdte a BL idényt a Veszprém. Üdvözlöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Szeptember 15-éig kell nyilatkozniuk a HPV elleni védőoltás igényléséről a 7. osztályos gyermekek szüleinek. Az önkéntes térítésmentes védőoltást minden évben a 12. életévüket betöltött 7. osztályos gyerekek számára igényelhetik, a gyermek által látogatott általános iskolában vagy gimnáziumban. Aki most nem igényli gyermeke számára a vakcinát, a későbbiekben csak vény és térítés ellenében juthat hozzá a védőoltáshoz. Forgalmi változások lesznek Veszprémben közműfelújítások miatt. Szeptember közepétől 2 egymástól független közműberuházás indul. Az E.ON szeptember 15-e és november 15-e között kábelcserét végez a Pataktér, a Kollégium utca, az Úrkút utca és a Deák Ferenc utca térségében, valamint a Nyugati és Keleti várlépcsőnél, ezért az érintett szakaszokon ideiglenes korlátozásokra kell számítani. Közben folytatódik az Egri József, a Pál László és a Dugonis Titus utcát érintő Szennyvíz csatorna a rekonstrukció is. Ennek negyedik ütemében szeptember 14-e és november 6-a között lezárják a Pál László utca, Botev utca és Kisfaludi utca közötti szakaszát a gépjárműforgalom elől, így az autósoknak kerülő úton kell közlekedniük. A kivitelezések miatt a munkaterületek és a forgalomkorlátozások a beruházások előre haladtával változhatnak. Lakossági tájékoztatót tartott Bóka István polgármester Balatonfüred vitatott beruházásairól, ahol elsősorban az Aranyhíd lakópark és a volt Görögfalu helyén épülő Anna lakóliget volt a téma. A fórumon a lakók leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy a város infrastruktúrája elbírja-e a fejlesztésekkel érkező mintegy 1500 új lakást, különösen a vízállás szempontjából. A polgármester szerint használatbevételi engedély csak akkor adható ki, ha a szükséges közműkapacitás rendelkezésre áll, és egy nagyobb térségi vízellátási fejlesztés is készül. Bóka István azt mondta, személy szerint nem örül a lakópark fejlesztéseknek, és jelenleg tudomása szerint nincs újabb nagyobb beruházás előkészítés alatt. Az Anna lakóligethez kapcsolódó közpark kialakítására mintegy 394 millió forintot fordítana az önkormányzat, miközben a terület értékesítéséből és megszerzéséből a polgármester számítása szerint összességében mintegy 200 millió forintos pozitív egyenlege lehet a városnak. Szeptember 18-án rendezik meg az őszi Veszprémi Borszalont. A Veszprémi Vár szívében, a Dubnicai Palotában várják a borkedvelőket pénteken délután 17:30 és este 9 óra között. A kínálatban a Balatonfelvidék és más hazai borvidékek prémium tételei mellett pezsgők, olasz proszekkók, valamint kézműves és prémium dzsinek is helyet kapnak. A résztvevők között ott lesz többek között a Sazu Balaton, a Gyukli Pince, a Hoffmann's Winery és a Bokvillány. A borok mellé a Fügefagyi udvar és kávézó desszertjei és kávéi, valamint a Giusto Delicat prémium olíva, sajt és sonka válogatásai kínálnak gasztronómiai kíséretet. A programot ezúttal is összekötik a kortárs művészettel. A vendégek exkluzív tárlatvezetésen vehetnek részt Korsós Zoltán Okinawa című fotókiállításán Grászli Bernadett művészettörténész vezetésével. 8 gólos győzelemmel kezdte a BL idényt a Veszprém. Emil Nielsen parád és kapus teljesítménnyel mutatkozott be a Van Veszprém színeiben a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A több jó egyéni teljesítményt felvonultató magyar bajnok az első csoportkör szerdai nyitó meccsén 36-28-ra nyert a Porto ellen.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Sláger DJ Nagy Attilával.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel a Vectron mozdonyok beszerzéséről. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasműnél fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Lakossági fórumot tartanak a 15. kerületi szennyezettség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel új Vectron mozdonyok beszerzéséről, írja az Infostart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján. A 115 mozdonyra korábban megkötött keretmegállapodást ugyanis a MÁV végül nem mondta fel, így az továbbra is hatályban van. Vitézi szerint ezzel a vasúttársaság gyakorlatilag elszabotálta a korábbi miniszteri döntést. A szerződést ugyanakkor módosítani kell az időközben megváltozott európai szabványok miatt. A jelenlegi keretből a lejáratig legfeljebb 50 új mozdony szállítható le. Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklór etilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező, rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére, derül ki a legfrissebb magyar közlönyből. A kabinet határozata szerint a környezetkárosodás megakadályozása kiemelt közérdek, és mivel a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek ezt nem tudják finanszírozni, az intézkedések teljesítése az állam feladata lesz egy közszolgáltatási szerződés útján. Emiatt a pénzügyminiszternek legfeljebb 657 millió 103 ezer forintot kell biztosítania a 2026-os központi költségvetésből a már augusztusban felmerült költségek fedezésére. Elindult a kerékpáros barát pályázat, amelyen a települések, a munkahelyek és a közintézmények is elnyerhetik a címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, amihez biztonságos és kényelmes környezetre van szükség. A pályázatra három kategóriában október 30-áig lehet jelentkezni fejlesztésekkel, új megoldásokkal vagy közösségi programokkal a kti.hu weboldalon. Az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki. Több mint 40 millió forintból zöldítik a józsefvárosi Fidó Parkot. Uniós forrásból újabb fejlesztés valósulhat meg a józsefvárosi Fidó Parkban. Ezúttal a zöldítésre és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére fordítanak mintegy 42 millió forintot. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő terület 2014-ben alakult át elhanyagolt gazos területből biztonságos közösségi és sportközponttá, ahol többek között focipálya, játszótér és fitnesseszközök is helyet kaptak. A mostani fejlesztésnél a környék lakóinak és a park használóinak véleményére is építenek, ezért október elejéig kérdőívvel mérik fel az igényeket. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogyha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biodomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állás ajánlattal várja majd az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kezdődik a második óra, ez a Sláger DJ itt a Sláger FM-en, a lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb táncoló zenéit. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger

0: Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Keddig kérhetik a szülők a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Új otthonra talált a Semmelweis Egyetem egészségügyi közszolgálati kara. 100 millió forintot fordíthatnak az Erzsébet kilátó felújítását megalapozó műszaki vizsgálatra. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1. Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Sláger FM.
2: Hello, it's me, Adele.
1: A biztonságos nem tartalmaz élő vírust.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban, a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi Parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
1: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. 1,4 millió forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára a fővárosban augusztusban. Újabb forgalomkorlátozások jönnek a déli körvasút bővítése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Gernán Márton vagyok. Tovább erősödött a magyar államkincstár szerepe a hazai megtakarítási piacon. Az ügyfelek száma meghaladta az 1,2 milliót, a kincstárnál tartott állampapírállomány pedig túllépte a 11 ezer milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy már minden nyolcadik magyar állampolgár rendelkezik díjmentes kincstári értékpapírszámlával. Az idei évben ráadásul közel 2000 milliárd forinttal nőtt a lakossági megtakarítások összértéke. A lakosság körében továbbra is rendkívül népszerűek a gyermekek jövőjét szolgáló startszámlák, amelyekből már 463 ezret vezetnek a kincstárban. Az ügyfelek egyre nagyobb arányban, a tranzakciók több mint 90%-ában az online felületeket, elsősorban a mobil kincstárat választják a gyors és biztonságos ügyintézéshez. Augusztusban 1 millió 403 ezer forint volt a használt téglalakások átlagos négyzetméterára Budapest 5., 6. és 7. kerületében, ami 3%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte a Duna House. Májusban még 27%-os éves drágulást mértek, júliusra azonban gyakorlatilag eltűnt a különbség. A társaság hangsúlyozta, hogy az augusztusi adat önmagában nem jelent általános árcsökkenést, mert az átlagot az eladott lakások összetétele is befolyásolja. Budán továbbra is magasabb, közel 1,6 millió forintos átlagos négyzetméter árat mértek. Újra tárgyalnak a Siemens-szel új mozdonyok vásárlásáról, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt közölte, a MÁV végül nem mondta fel a 115 darab Siemens Vectron mozdony beszerzésére, még az előző kormány idején kötött keretmegállapodást. Hétfőn kezdődnek a déli körvasút második üteméhez kapcsolódó közműkiváltási munkák a Hamzsabégi parkban, amelyek miatt október közepéig időszakos korlátozásokra kell számítani a parkban és a környező közutakon, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A beruházás keretében többek között a távközlési, elektromos és csapadékvízelvezetési hálózatokat építik ki, a zsúfoltság miatt pedig a munkák egy részét a vasúti pálya alatt irányított fúrással végzik. A szeptemberi munkálatok részeként több gyalogos aluljáró is új közvilágítást kap. A hétvégi napokat is érintő, október közepéig tartó kivitelezés idején pedig a közlekedőknek az ideiglenes korlátozások miatt türelemre lesz szükségük. Szeptember 15-e és 20-a között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Budapesti Klasszikus Filmmaratont, a restaurált klasszikusok rangos nemzetközi fesztiválját. A főváros több helyszínén várják majd a közönséget, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Toldi moziban és a Francia Intézetben, és a népszerű szabadtéri vetítések sem maradnak majd el. A fesztiválról Horváth Csaba, az NFI marketing és kommunikációs igazgatója beszélt a Sláger FM-nek.
2: A klasszikus filmek fesztiválján 100 vetítéssel várjuk a nézőket. Idén is lesznek szabadtéri vetítések, ráadásul minden este a Budapest Kertmoziban, a Városháza Parkban. Megemlékezünk az 56-os forradalom 70. évfordulójáról, és Marilyn Monroe-tól Adrian Brody-ig számos világsztár feltűnik majd a vásznakon. A nyitógálán egy világpremiérrel kezdünk az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A BKFM-en látható először a Queen 1986-os felejthetetlen és történelmi budapesti koncertjéről készült alkotás Queen Budapest címmel, a legmodernebb kép- és hangminőségben. A koncertfilmet 19-én is vetítjük. A BKFM teljes programja és minden hasznos információ a fesztiválról megtalálható a filmmaraton.hu oldalon.
1: A műsorban kiemelt szerepet kapnak az először látható frissen restaurált alkotások premier vetítései, valamint a filmtörténeti jelentőségű művek, amelyeket gazdag szakmai programkínálat kísér.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: A szerelem, a szerelem, a szerelem

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze, mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel a Vectron mozdonyok beszerzéséről. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasműnél fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Lakossági fórumot tartanak a 15. kerületi szennyezettség miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újra tárgyal a MÁV a Siemens-szel új Vectron mozdonyok beszerzéséről, írja az Infostart Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése alapján. A 115 mozdonyra korábban megkötött keretmegállapodást ugyanis a MÁV végül nem mondta fel, így az továbbra is hatályban van. Vitézi szerint ezzel a vasúttársaság gyakorlatilag elszabotálta a korábbi miniszteri döntést. A szerződést ugyanakkor módosítani kell az időközben megváltozott európai szabványok miatt. A jelenlegi keretből a lejáratig legfeljebb 50 új mozdony szállítható le. Több mint 657 millió forintot fordít a kormány a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére, derül ki a legfrissebb magyar közlönyből. A kabinet határozata szerint a környezetkárosodás megakadályozása kiemelt közérdek, és mivel a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek ezt nem tudják finanszírozni, az intézkedések teljesítése az állam feladata lesz egy közszolgáltatási szerződés útján. Emiatt a pénzügyminiszternek legfeljebb 657 millió 103 ezer forintot kell biztosítania a 2026-os központi költségvetésből a már augusztusban felmerült költségek fedezésére. Lakossági fórumot tart a 15. kerületi önkormányzat a Szövőgyár utcai óvoda környezetében kimutatott szennyezettség miatt. Az intézmény működésének felfüggesztését a környezet szennyezettségére utaló jelek miatt rendelték el, az óvoda levegőjében pedig tetraklór etilént mutattak ki. A közlemény szerint ez egy mérgező, rákkeltő anyag, amely az idegrendszerre is káros hatással lehet. A szeptember 23-án szerdán 17 órakor kezdődő fórumon a környéken élők közvetlenül kérdezhetik az ügyben érintett hatóságok és szakmai szervezetek képviselőit. A rendezvényt a polgármesteri hivatal dísztermében tartják. Több mint 40 millió forintból zöldítik a Józsefvárosi Fidó Parkot. Uniós forrásból újabb fejlesztés valósulhat meg a Józsefvárosi Fidó Parkban. Ezúttal a zöldítésre és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére fordítanak mintegy 42 millió forintot. A Fiumei út és a Dobozi utca találkozásánál fekvő terület 2014-ben alakult át elhanyagolt gazos területből biztonságos közösségi és sportközponttá, ahol többek között focipálya, játszótér és fitnesseszközök is helyet kaptak. A mostani fejlesztésnél a környék lakóinak és a park használóinak véleményére is építenek, ezért október elejéig kérdőívvel mérik fel az igényeket. Elindult a kerékpáros barát pályázat, amelyen a települések, a munkahelyek és a közintézmények is elnyerhetik a címet, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, amihez biztonságos és kényelmes környezetre van szükség. A pályázatra három kategóriában október 30-áig lehet jelentkezni fejlesztésekkel, új megoldásokkal vagy közösségi programokkal a kti.hu weboldalon. Az eredményeket pedig novemberben hirdetik ki. Biogyümölcspürét hívott vissza a Lidl. A Lupilu mangoalma őszi barack ízű 100 g-os készítmény aflatoxinnal szennyezett. A penészgomba által termelt anyag nagy mennyiségű vagy rendszeres bevitele megbetegedést okozhat. Azt kérik, hogy ha valaki ilyet vásárolt, ne fogyassza el a terméket. Szeptember 16-án és 17-én tartják a 4. Budapest állásbőrzét a Biotomban. A kétnapos rendezvényen több mint 30 munkáltató több száz állás ajánlattal várja majd az érdeklődőket. A látogatók ingyenes önéletrajz, munkajogi és life coach tanácsadást is igénybe vehetnek, emellett szakmai portréfotó készítésére is lesz lehetőség. A gyerekekkel érkezőket gyereksarok várja, a hallássérültek számára jeltolmács, a látássérülteknek pedig hangos térkép segíti a tájékozódást.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

más lettem, a tükör így ismer. Le nem törölhetem a múltamat.

A legnagyobb slágerek változatosan.

0: nekem nem kell.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Kétnapos ülés tart a parlament, jövő héten megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagjait. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot a Karancsvölgyben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kétnapos ülés tart a parlament jövő héten. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Kedden titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. A szavazások után a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzatát csoportosítás és az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról szóló javaslatok általános vitáját tartják. Négy vármegyében megszűnik, de az ország többi részén, köztük Budapesten, Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Nógrád vármegyében is továbbra is érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint mától Győr-Sopron, Somogy, Vas és Zala vármegyékben vonják vissza a korlátozást a napokban hullott csapadék miatt. Ahol viszont továbbra sem esett elegendő eső, ott az erdei biomassa szárassága miatt fennáll a tilalom. Az aktuális szabályokról az erdőtűz.hu és a katasztrófavédelem.hu weboldalakon lehet tájékozódni. Marad a régi ár. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az állami tulajdonú erdőkből származó lakossági tűzifa termékek nettóára nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott árszintet. A kabinet arról is döntött, hogy a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa ára sem lépheti túl a pályázati kiírásban szereplő támogatási mértéket. A döntés végrehajtásáért az élő környezetért felelős miniszter felel. A szükséges intézkedéseket szeptember 15-ig kell meghozni. A kormány több mint 657 millió forintot biztosít a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzésére. Az erről szóló határozat a pénteki magyar közlönyben jelent meg. Új trafiboxok segítik a közlekedés biztonságot.